voltak, indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rend.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Így van, ez itt a Mura vidéki Magyar Rádió. Egy perccel fél hat után már is köszöntjük a hallgatóinkat a lendvai stúdióból. Hát hüllett reggelre ébredtünk, ami azt jelzi, hogy talán készülődik valami. Mára ígérnek már a meteorológusok csapadékot, és alapvetően egyébként borult az idő, és ezért nem tudott frissülni ma hajnalra a levegő, de szerintem ezt többen érezték is. Ilyenkor kicsit nehezebben vagy felületesebben tudunk pihenni, de ha kapunk esőt, akkor szerintem ezt most nem fogjuk bánni, és nagyon-nagyon kellene az az eső. A mostani prognózis szerint valamikor a déli órákra éri el térségünket, vagy érheti el térségünket a csapadékzóna, és hogy ez most mennyit fog hozni, az itt a kérdés, és nagyjából 80% esély van arra, hogy Muravidék is kap ebből a csapadékból, ami már azért Európa több országában okozott esőzéseket, a szomszédos Ausztriában is. Nyilván a hegyvidéki területeken mindig több eső esik, és bízunk abban, hogy mi is kapunk legalább egy jó öntözésre valót, amitől a levegő is úgy át tud frissülni. Úgyhogy a készülődéshez ezt tudom tanácsolni. Napközben általában ilyen 26-27 fokra számíthatunk, de napközben túlnyomóan felhős, borongós időre van kilátás, és hogyha hinni lehet a meteorológusoknak, és bízunk benne, hogy lehet hinni, akkor ma egy kis esővel örvendeztet meg bennünket az új hét eleje. Valóban új hét elején vagyunk, augusztus 17-e van, és ezen a hétfőn a jácintok ünnepelnek, de rengeteg minden kapcsolódik ehhez a dátumhoz, úgyhogy ezen majd szépen végigmegyünk a mai délelőttön. Érdemes velünk ébredni, és aztán velünk tartani majd a mai reggelen délelőttön. Györkös Gorán a hangtechnikus, ő válogatja a zenéket is, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallják. Jó ébredést, 5 óra 33 perc van.

0: MMR.
1: Sohasem voltam boldogabb, az imént Mohamed Fatima énekelte ezt a dalt, és lehet, hogy van, akit azt tölt fel boldogsággal, hogy hallgathatja a Muravidéki Magyar Rádiót ma reggel is. Hát sokunkat meg talán az, hogyha kapunk egy jó kis frissítő esőt. Na nézzük, hogy ez a hideg front, mert hideg frontot várunk. Az a jó hírem, hogy jön, hoz csapadékot, de több helyütt viharokkal érkezik, ami azt jelenti, hogy erőteljes gomoly felhőképződés várható, és kora délutánig helyenként lehet csak kisebb zápor, zivatar, és emellett még a nap is előbukkanhat legtöbb helyen, de alapvetően azért a felhőség lesz a jellemző, és aztán déltől mindenhol erősen, még erősebben megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, esők, záporok, zivatarok várhatók majd a délután folyamán, így a hőmérséklet átlagosan a csapadékos területeken 26-27 fok között alakul, ahol meg kisüt a napot, bizony a 30 fokot is átlépheti, de zivatar, viharos szél várható. A következő órákban nehéz megjósolni, hogy hova mennyi csapadék érkezik, de itt van a hidegfront, ami egyébként holnapra egy picit átalakítja időjárásunkat, nem a napsütéssel lesz gond, hanem alapvetően, sőt, nem is azt mondom, hogy gond, hanem egy pici felfrissülés jön, és egyetlen napra, 24 órára kapunk egy ilyen 25-26 fokot, aminek szerintem mindenki örülni fog szervezetügyileg is, egy picit az immunrendszerünk helyre tud billenni, és aztán szerdától újra visszaköszön a meleg és a kánikula, és a mostani számítások szerint a hétvégén is melegre készülhetünk. Részletek 6 órakor jönnek majd, akkor várom Önöket friss információkkal, időjárás, közlekedés, orvos meteorológia.

Augusztus 17-e van, és ahogy említettem, ma Jácint névnap. Ez egy görög-latin eredetű névjelentése, a virág neve a görög mitológiai névnek, és a latin hyacinthus formájában való. És annak ellenére, hogy virág név a Jácint, ettől függetlenül ez bizony egy férfi név. De nem csak a Jácintok ünnepelnek, hanem a Hetény és az Emiliana nevűek is. Minden jót kívánok az ünneplőknek, névnaposok, születésnaposok, házasság, évfordulósok. Isten éltesse önöket!

Egy Albano klasszikus, ez volt a Volare. Mennyi jó kis hangulat van ebbe a mai reggelbe, és ezt az olaszos hangulatot mindig szeretjük, mert hogyha hétfő és kicsit lassabban kezdődik, és talán nem is olyan jó kedvűen ébred az ember, mert kezdődik egy új munkahét, akkor ez a dal remélem, hogy ebben tudott segíteni. Hát így kell neki menni egy hétnek, egy dolgos munkahétnek, ahogy az imént az Albano sláger is. Itt volt a Volare, és egy kis napsütést kapunk zenében, az időjárás pedig inkább a felhősebb arcát mutatja az ország nagy részén, de nem mindenütt. És most én is láttam egyébként, hogy kicsit szakadozottabb a felhőzet, de alapvetően Muravidékre a felhős borús időjárás jellemző. Lendván 20 fok van, Muraszombat 19 fokos, derült az idő Novomestőn 18 fokkal, Posztonyna részben felhős 13 fok, Szlovengrádec 16 fok, borús az idő, Ljubljana 21 fok felhős, Liszta derült szintén 21 fok, Portorosban borús az idő 20 fokkal, Maribor felhős, szintén 20 fok van és 20 fok van a borús Novagoricán, Celje 18 fok felhőséggel, és a Triglávon is borús az idő 10 fok van.

0: 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Időjárással kezdünk, és azzal a jó hírrel, hogy talán ma érkezhet frissítő zápor, illetve zivatar, mert ugye a hidegfront több helyütt zivatarokkal érkezik. Reményt keltő a mai reggel ezzel a vastag felhőtakaróval, de egyelőre nem mutat esőt sehol az országban. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, egészen a kora délutáni órákig, és a mostani prognózis szerint a délutáni órákban érkezik majd az eső, zápor, illetve zivatar, több helyütt megerősödik a szél, zivatarok környezetében átmenetileg akár viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 29 és 31 fok körül alakul, de az eső érkeztével jelentősen csökken majd a hőmérséklet, 25-27 fokra lehet számítani, ami azért már egy elviselhető kategória, de azzal mindenképpen készülni kell, hogy átmenetileg a páratartalom is megnövekszik. Viharokkal jön a hideg front, és rendkívüli terhelést hoz a szervezetre. Egyébként holnap reggelre már a legnagyobb területeken csökken a felhőzet, de még maradhatnak felhősebb tájak. Alapvetően viszont holnapra megnyugszik a légkör felettünk. Napközben már sok napsütésre és csak kevés gomoly felhővel lehet számítani. Éjszaka második felében még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden hajnalban 11-18 fok, délutára pedig 23-28 fok közé melegszik fel a levegő, tehát a mai hidegfrontnak a hatását igazából holnap fogjuk majd érezni hőmérsékletben. Egyetlen napra kellemes tartományban lesz majd a hőmérő higanyszála, és jóval frissebbnek érezzük a levegőt, mert hogy szerdától ismét jön egy újabb hőhullám kánikulával. Napos idő várható szerdán, kicsi a csapadéknak az esélye, de élénk lesz a szél, hajnalban 10-19, szerda délután 28-33 fok várható újra. Csütörtökön napos időnk lesz, időnkénti gomoly felhősödéssel, és ezekből a gomoly felhőkből csütörtökön lehetnek futózáporok, kisebb esők. Hajnalban 12-22, délután 30-35 fok valószínű. Napos időt hoz a péntek, helyenként erőteljesebb gomoly felhőképződéssel, pénteken is lehetnek záporok, zivatarok, szórt jelleggel, erős lökések kísérhetik az élénk szelet. Pénteken a hőmérséklet hajnalban 14-22, délután 31 és 36 fok között alakul. Szombaton napos idő várható, helyenként erőteljes gomoly felhőképződéssel, záporral, zivatarral, többnyire mérsékelt lesz a szél. A hőmérséklet szombat hajnalban 15-22, délután viszont 29-34 fok között alakult, tehát szombaton a Bográcsfest idején is kánikulai napra lehet készülni. És még vasárnap is marad a jobbára napos idő kánikulai jelleggel, általában a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul majd, és a jövő hét eleje is még naposan indul, 31-32 fok lesz, és a mostani előrejelzések szerint ott egy újabb hidegfront érkezésére lehet számítani, ami jövő hét szerdától vissza is hűti a levegőt. Napközben már csak 23-25 fok lesz a jellemző, időnként megnövekvő felhőzettel, gyakrabban takarja felhő a napot, és érkezhet eső, zápor. Úgyhogy a nyári idő, a kánikula jövő hét keddig várható a mostani előrejelzések szerint, de mint tudjuk, általában a háromnapos erőrejelzés számít biztosnak. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a viharokkal érkező hidegfront mit jelent nekünk. Hát rendkívüli terhelést, még az egészséges szervezetnek is, nagyon-nagyon erőteljes lesz a változás, és régen volt ennyire erőteljes változás, úgyhogy ilyen jellegű panaszokat kell elviselni a frontérzékenyeknek, amit már régen tapasztaltak. A hidegfrontot ugye záporok, zivatarok, viharos széllökések kísérik, és nagyon gyors, erős változással jön, ami azt jelenti, hogy az érkező hidegfront nagyon gyors hőmérséklet csökkenést hoz, ami meghaladja a 10 fokot. Ez fokozottan veszélyes, főleg azoknak, akiknek már napok óta a hőterhelésben kifáradt a szervezete. A panaszokat jelentős mértékben fokozni fogja a viharos időjárás, az áporok, zivatarok, ami általában légzési nehézséggel párosul, gyakoribb lehet például a fronttal összefüggésben a szív elégtelenség, nagy mértékben kiugró vérnyomás, ingadozás és a rosszul létek is gyakoribbak lehetnek. Nagyon figyeljünk ezek előfordulására. Megnő ilyenkor a koraszülések kockázata, erősödnek a görcsös folyamatok, az ilyen jellegű fejfájások, emésztési zavarok, ízületi problémák, sokan szédülnek, tipikusan megnő a bizonytalanság érzet, és az erősödő szélben a pánik jellegű szorongásos reakció is gyakoribb lesz. A fokozott feszültség, ingerlékenység fokozza az egyébként is kimerült szervezetnek a terhelését, úgyhogy már a virradóan, már ezek erős alvászavarokkal is párosultak. A folytatásban is kedvezőtlen lesz a helyzet, hiszen az érkező eső, az ivatarok lényegében semmit sem oldanak meg, például az aszályhelyzetben, rövid lehűlést követően ugyanis ismét visszaerősödik a hőhullám a következő napokban. Fontos tudni, aki szívbeteg, vérnyomás ingadozásos, fejfájásos, szédülősös, nekik egy nehéz időszak lesz a következő pár nap, és ugye gyakoribbá, erősebbé válnak a hőhullámok, szélsőségesen nagy változásokban vagyunk most benne. Aki teheti, napközben is, még ha rövid időre is pihentesse a szervezetet.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de ettől függetlenül vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen trafipaxos sebességmérésre sor kerül ma is, illetve élénk forgalomra lehet számítani az autópályákon, a közutakon, az autópályákon torlódásokra, hiszen útépítések vannak, és a turisztikai szezon miatt már nem csak kiemelten a hétvége, hanem bizony a hétköznapokon is erőteljesebb, intenzívebb forgalomra lehet számítani. Legyenek körültekintőek, óvatosak. Jó utat kívánunk! Ma elsősorban a Trafipax Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat. Hat óra múlt, 8:30, Ocsó Macsóval kezdünk, és a Jó Nekem című dallal legyen jó ez a napjuk, és mindenképpen tartsanak velünk, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió augusztus 17-én hétfőn.

0: perc jó.
1: Lapszemlézünk, egy perccel vagyunk most 7:45 után. Nagyon sok mindenről beszámol az Alai Hírlap friss hétfői száma. Többek között arról, hogy újra szövetségben Hévíz és 10 falu, és nagyot mertek álmodni. Mostantól ismét együtt megalakult a Hévíz kistérségi társulás, amelyhez 11 település csatlakozott, összesen több mint 17 000 lakossal. A választókerület 5 városa közül az elmúlt időszakban csak ebben a mikrorégióban nem működött hasonló szövetség. Mostantól igen, és hogy milyen formában, arról olvashatnak a Zalai Hírlap friss mai számában. Pörgős ritmusra váltottak a söjtöriek, teltházas közösségi napot tartottak. A söjtöriek tényleg megálltak a hétköznapi rohanásban, hogy egészen más ritmusra váltsanak szombaton délután. A közösségi nap és veterán járművesek találkozója adta meg számukra ezt a lehetőséget. A nagy érdeklődésnek köszönhetően nyüzsgő, színes forgataggá vált a rendezvény helyszíne. Széles programkínálat a környékbeli településekről is sokakat, és messze vidékről is sokakat vonzott. Az Alai Hírlap részletes beszámolója a mai lapszámban olvasható, és gyönyörű magyar lány lett a Balaton legszebbje, Antal Emőke nyerte el a koronát, a hétvégi Miss Balaton szépségversenyen vele készült egy interjú, amit elolvashatnak szintén az Alai Hírlap hétfői számában.

6 óra 21 perc van, nézzük, hogy az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból hogyan telt. Nos, a szóvívő szerint az elmúlt 24 órában Muravidéki régióban egy bűncselekmény volt, 4 közrendsértés, egy anyagi kára járó közlekedési baleset, ezen kívül parkolóban rongáltak meg egy személyautót, 6 esetben történt vadgázolás, illetve egy öngyilkossági kísérlet ügyében is intézkedtek a rendőrök. És szintén a rendőrök 9 olyan külföldi állampolgárt fogtak el, akik illegálisan léptek Szlovénia területére, mindannyian nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, és őket a menekültügyi központba szállították át. A bűnügyi események kapcsán egy családi házba történt betörés. 2 alkalommal zavarták meg a közrendet és a köznyugalmat magánterületen, az érintett személyek a rendőri intézkedést követően lenyugodtak. Illetve a Trafipax mai menetrendje több helyütt is számítani lehet a Trafipax jelenlétére, Muraszombat mellett a jutomeri rendőrös illetékességi területén gyakrabban végeznek sebességmérést. Legyenek nagyon körültekintőek és óvatosak, jó utat kívánunk!

Ez volt a Wake Up, mégpedig az Iron Maffiától, és bár helyenként angolul énekeltek, mégis ez egy magyar dalocska volt ettől a magyar csapattól, és igazán annak szánták, egy reggel ébresztőnek, és mi is annak szántuk, úgyhogy jó reggelt a most ébredezőknek, 6 óra 25 perc van, augusztus 17-e köszöntött ránk, hétfő van, és ennek az évnek már a 229. napja. Egyébként a főnévnap a Jácint, és a mai nap sok szempontból fontos. Ugyanis a Muravidéki szlovénok anyaországgal való egyesülésének a napja ez az augusztus 17-e. Egyébként nem munkaszüneti nap, viszont amely Muravidék Szlovéniához való 1919-es csatlakozására emlékeztet. Erre majd részletesen kitérünk egyébként, hogy mit akar, de például ma van a pápai hősök napja, aztán nagyon sok helyütt függetlenség napját ünneplik, de vannak események, illetve évfordulók, például 1969-ben, ezen az augusztus 17-én ért véget a legendás Vostoki Fesztivál is az Egyesült Államokban. De a lényeg, hogy most ebben az évben, 2026-ban, augusztus 17-e, egy hétkezdő nap, hétfő van, jó reggelt mindenkinek, Kassa Tibi érkezik, és aztán egy reggeli terepjáró sírrel folytatjuk.

0: Egy perccel vagyunk fél hét után, ez a hétfő reggeli hírmagazin ezúttal egy témával. A Lavina Kultúrklub szervezésében községi támogatással negyedik alkalommal szervezték meg a rövidfilmek bográcsa filmes estéket a lendvai vár udvarán. A válogatás Horváth Áron filmrendező munkája, amelyben két szlovén és 7 rangos nemzetközi filmfesztiválon is díjazott rövid film szerepel. Botka Ágnes összeállításából következik részlet.
1: Az idei válogatás az egy kicsit ilyen necces volt azért, mert valójában azt találtam ki, hogy egy konkrét témát állítottam célpontnak, tehát nyár, tenger, vagy bármi, ami vízzel kapcsolatban, és akkor, mivel ez egy ilyen szűk dologról volt szó, nehezen találtam ilyen filmeket, úgyhogy a végén egy kicsit feladtam, de útközben sikerült egy-két ilyen filmet összeszednem, úgyhogy szerencsére az alap ötlet az még mindig az, hogy az egy rövid filmek bográcsa, és abban mindent bele lehet dobni, és akkor így egy ilyen vegyes válogatás lett a végén belőle, de aztán, amikor összeállítottam a programot, akkor mégis kialakul egy ilyen vonal, ami végigvezeti a nézőt. A másik fontos dolog az, hogy lokális és hogy környékbeli filmek is legyenek, tehát az minden évben fontos, hogy Szlovénia, Magyarország is része legyen ennek, meg hát a szomszéd Horvátország. A többi film az meg, ami külföldi, tehát a francia, van egy francia filmünk, egy spanyol filmünk és egy amerikai filmünk. Ezeket azért választottam, mert valójában fontosnak találom azt, hogy nemzetközi filmeket is bemutassunk, amelyikek tényleg talán magasabb költségvetéssel dolgoznak, egy kicsit magasabb szinten, és talán egy picit, tehát olyan fesztiválokon vannak bemutatva, tehát világszintű fesztiválokon, Cannes, Berlin, Clermont-Ferrand és hasonló. Rövid filmeket általában fiatalabb rendezők szoktak készíteni, mert a pályakezdés az rövid filmmel kezdődik, de itt most van közöttük olyan már befutott, vagyis olyan alkotók, mondjuk rá azt mondom, hogy ez az amerikai film, meg ez a francia film, hogy ez olyan alkotóktól száll, akik idősebbek, tehát jó felnőtt emberek. Ez a két dokumentumfilm között van bizonyos korszakváltásról van szó, az inventárban egy belgrádi épületnek a lebontásáról van szó, miközben a lendvai dokumentumfilmben, ami a naftának a történetét mutatja be, ott is egy ilyen visszatekintés, ami valójában egy időszaknak a dokumentálása.

Ez volt az Inexis slágere, most 8 perccel vagyunk fél hét után, és ugye említettem, hogy ez az augusztus 17-e, itt Szlovéniában is fontos esemény, a muravidéki szlovének anyaországgal való egyesülésének a napja. Egy hivatalos szlovén ünnep, amelyet minden évben augusztus 17-én tartanak meg. Ennek van történelmi, kulturális háttere, ugyanis 1919. augusztus 17-én a párizsi békekonferencia döntése nyomán a jugoszláv hadsereg átvette az ellenőrzést a Muravidék felett. Ezzel a korábban évszázadokig a Magyar Királysághoz tartozó régió a szerb-horvát-szlovén királyság része lett, és az itt élő szlovén nemzetiségű lakosság egyesülhetett az anyanemzettel. Szlovéniában ez a nap nem munkaszüneti nap. A hivatalos intézmények, üzletek rendes nyitvatartás szerint működnek, de például az országban sok helyütt állami lobogókkal díszítik fel a középületeket. A szlovén parlament 2006-ban nyilvánította hivatalos állami ünneppé ezt a mai napot, és minden ötödik évben nagyszabású központi állami ünnepséget rendeznek a régiókban, a köztes években pedig regionális megemlékezéseket. Rendszeresen egyébként ezen a szlovén államvezetés is részt szokott venni. Úgyhogy ez a mai nap itt ünnepnap, de nem hivatalos állami ünnep, tehát a muravidéki szlovének anyaországgal való egyesülésének a napja ma, augusztus 17-én van.

Augusztus 17-e van, hétfő, ugye a hét első napja, és egy új munkahét kezdete, amely már a nyár utolsó harmadára esik. És ez lehet, hogy sokaknak rossz hír. Amíg élvezzük ezt a kánikulát, addig nem is gondoljuk, hogy valóban már csak igazából két hetünk van az idei nyári szezonból. És ugye említettem, hogy az év 229. napjánál tartunk, és a 34. naptári hétbe léptünk bele ezzel a hétfővel. A nappalok már érezhetően rövidülnek, ugye a júniusi napforduló óta. Jelenleg körülbelül 14 óra 5 percet tartózkodik a nap a horizont felett itt Közép-Európában. A nap még az oroszlán jegyében jár egészen augusztus 22-ig, ami egyébként életerőt, kreativitást hoz még nekünk. A hold pedig jelenleg a növekvő fázisában van éppen. Így az éjszakai égbolton most egy ilyen vékony, fényes sarló látható, amely estéről estére egyre nagyobb bacska lesz. Augusztus közepénél vagyunk, és ez a természetben is nagyon sok mindent hoz. Ugyanis ilyenkor van a kánikula és a viharok időszaka. Erre szokták mondani a régiek, hogy ez az időszak a tipikus kutyameleg vége felé jár, amikor a legmelegebbek még a tavak, meg a folyók vizei, ugyanakkor a délutáni órákban már gyakrabban alakulhatnak ki, például heves hőzivatarok, erre lehet számítani majd ma is. A természet is változik, ezt érezzük is, már a szélnek is így kicsit őszies jellege van, meg az esti naplementéknek is. Ráadásul a madarak többsége már befejezte a fészkelést, néhány faj, például a gólyák, már a gyülekezést és az afrikai vándorlásra való felkészülést tervezgeti. És ha a hangulatot nézzük meg, az életérzést, akkor egyértelmű szerintem, hogy nyárvégi hangulatunk van. Augusztus 17-e ugyanis a szabadságok és a nyári szünet utolsó nagy rohamának az ideje. Sokan próbálják még kihasználni a jó időt a közelgő ősz és az iskola kezdés előtt. És hát valóban most még azért tele lesznek a tengerpartok, és a jövő hét az már közel sem lesz ennyire sűrű, hiszen akinek iskoláskorú gyereke van, az a jövő hetet egész biztos, hogy már arra fogja rászenni, hogy mindent beszerezzenek, előkészüljenek, úgyhogy ez a hét még talán a pihenésé, nyaralásé sokaknak is jövő héttől ez már megváltozik, és érdemes is kihasználni, mert az időjárás is változni fog. Ezen a héten azért még strandidőt kapunk, kivétel majd kis záporos, zivataros időszak, de holnaptól visszatér a napsütés, és alapvetően szerdától újra a 30 fok fölötti hőmérséklet, úgyhogy valóban a nyárvégi hangulatot érdemes még ezen a héten kihasználni. És azt is, hogy mi is itt vagyunk, úgyhogy hallgassák a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol most Heinz Biga Gábor érkezik. Egy perccel vagyunk 3:47 után.

Ma egyébként hűvösebb és csapadékosabb időre van kilátás, délutáni zivatarokkal, így a csúcshőmérséklet mindössze 21-22 fok körül alakul például a csapadékosabb területeken, ami a tegnapi 31-2 fok után azért jelentős lehűlést jelent. És egyébként most 18 fok van, tehát 2 fokkal hűvösebb, mint hajnalban, amikor kezdtünk 5 órakor. Amúgy a délelőtti órák erősen felhős égboltot hoznak, időszakosan már délelőtt is lehetnek olyan területek, ahol gyenge eső alakul ki. A hőmérséklet 21 fokig emelkedik, délután pedig a mostani prognózis szerint 3-4 óra körül jöhetnek a heves zivatarok, illetve a viharok ebbe a térségbe, és ekkor lesz a legmagasabb az esélye a csapadéknak, nagyjából 65-70%, tehát 16-18 óra között lehet számítani majd. Bízunk benne, hogy kicsit kiadósabb esőre. Aztán az ivatarok elvonulnak, este éjszaka megnyugszik a légkör felettünk. Tartós eső, zápor még az este éjszakai órákban előfordulhat, és 13-14 fokig hűl majd vissza az éjszakai órákban a levegő. Alapvetően délután már élénk szélre lehet számítani, főleg zivatarok környezetében akár viharos lökések is lehetnek, és ami nem igazán kedvező, az a csapadékos idő miatt a levegő páratartalma tartósan magas lehet. 70 és 90 közötti, 90% közötti lesz a páratartalom a csapadékot csapadék után. Sűrű a felhőzet, így például az UV-sugárzás miatt ma nem kell aggódnunk. Mindenképpen érdemes kihasználni a mai hűvösebb, kicsit borongósabb időjárást, úgyhogy lehet lassítani, és ez a hétfő tökéletes alkalom szerintem arra, hogy ne rohanással indítsuk a hetet, hanem egy sokkal könnyedebb, belső egyensúllyal, egy kis megnyugvással, hogy végre a hosszú-hosszú kánikulai időszak után egy kis esővel, lehűléssel indul a hét, ami egy új energiát is hozhat. Úgyhogy nem kell egyszerre mindent megoldani, minden munkába belemenni, hanem válasszák ki a legfontosabb feladatot és azokra koncentrálni. Ha pedig elakadtak, akkor gondoljanak arra, hogy a természetben a viharok után mindig tisztább és frissebb a levegő. Ez a mai nap akár lehet az is, hogy ha valamit nem oldunk meg, akkor holnap is lesz egy nap, és talán sikerülni fog. Szóval hétfő van, egy picit minden lassabb, én ezt tudom, főleg egy hétvégi pihenés után, de élvezik minden pillanatát, igyanak egy jó teát, vagy egy kávét, reggelizzenek egy jót, és közben fókuszáljanak a zenére, mert hogy Korszonkóma érkezik, és itt lesz a Deep Blue Something nevű formáció, mégpedig egy kis reggelivel, úgyhogy ezzel zárjuk ezt az órát, hamarosan 7 órakor ugyanis már friss hírekkel várja önöket Szabó Rudolf.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Az egyik legnépszerűbb látnivaló a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokra valóban a visegrádi várban őrizték.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Visegrádra, a magyar királyok egykori városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. Augusztus 17-e Szlovéniában a muravidéki szlovénok anyaországgal való egyesülésének a napja. A központi regionális megemlékezést vasárnap este Velika Polanában rendezték meg. Az ünnepi szónok Jernej Vertovec infrastruktúráért és energetikáért felelős miniszter hangsúlyozta, az ország minden térsége számára egyenlő fejlődési lehetőségeket kell biztosítani. Vertovec a muravidék fejlesztési lehetőségeinek bővítését szorgalmazta, és fontosnak nevezte olyan feltételek megteremtését, amelyek arra ösztönzik a fiatalokat, hogy a régióban maradjanak, illetve oda visszatérjenek. Kiemelte a térség adottságait, valamint a korszerű infrastruktúra jelentőségét. Szólt az idei aszályról és a muravidéki gazdák nehéz helyzetéről is. Damian Jaklin, Velika Polana polgármestere beszédében a muravidéki nyelvjárás és nyelv jelentőségét hangsúlyozta a nemzeti identitás megőrzésében. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet után ezen a héten valamest enyhülhet a kánikula Szlovéniában. Az előrejelzések szerint hideg front éri el az országot. A front leginkább délután is este fejti ki hatását, amikor egy zivatarsáv vonul át Szlovénián. A hét második felében több csapadékra lehet számítani. Ma helyenként záporok és zivatarok alakulhatnak ki, amelyek délután az egész országra kiterjednek. Egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt. Az északi szél megerősödik. Gyors lehűlés várható, amely azonban rövid ideig tart. Szerdán ugyanis ismét 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Az előjelzések szerint csütörtökön, főként az ország nyugati részén már több eső várható, pénteken pedig a csapadék az egész országra kiterjedhet. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. A balesetben 12 ember meghalt és legalább 10-en súlyosan megsérültek. A rendőrség jelenlegi adatai szerint a sofőr féltetően elaludt. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a baleset vasárnap hajnali 1 óra körül történt, amikor egy lengyel autóbusz Vásáros Namény felé tartva a mezőkereszti lehajtó után az árokba hajtott és az oldalára borult. Sport. 3 mérkőzéssel zárult vasárnap a szlovén férfi labdarúgó első osztály 5. fordulója. A Mura idegenben 2-1-re legyőzte az Ujanc Grosszupil csapatát. A vendégeknél Butic és Kászáló voltak a gólszerzők. Az Alumini 3-1-es sikert aratott a Rádom ellen. A Szuji Mester 3-as szerzett a vendégeknél. 0-0 lett az eredmény a Koper Bravo összecsapáson.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek estére az egész országra kiterjedhetnek. Hevesebb felhőszakadás és erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Éjszaka megnyugszik a légkör, és részben kiderül az ég. Holnap részben napos, időnként erősebben felhős idő várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéken folyamatos a forgalom. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Körtina és Zadrobová között Ljubljana irányában, valamint Szlovenske Konyice és a Golorebro alagút között szintén a főváros felé. Baleset miatt tolódás alakult ki a Koper felé vezető tengermelléki autópályán Kozina és a Kastelec alagút között.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Remélem mindenkinek jól indult a reggele. Hát borongós és délután már csapadékos időjárást kapunk, amire egyébként mindennek szüksége van a természetnek, de még az emberi szervezetnek is, hogy egy picit át tudjon frissülni. Úgyhogy érdemes valamilyen beltéri programot tervezni a mai napra, illetve egy jó pihenés, talán ez a legfontosabb munka után. Akit pedig a munka vár, hát kitartást erre a hétfőre, egy új hét elején vagyunk, augusztus 17-e van, és mindjárt belelapozunk majd a napi kalendáriumba, megnézzük mindazt, ami a mai naphoz kötődik, ami a mai naphoz kapcsolódóan fontos, érdemes megemlíteni. Aztán 7:30-kor jövünk majd friss információkkal, 8:00-kor pedig lesznek újra friss hírek, és ami egyébként a mai reggeli programot illeti, a hétfő van, akkor természetesen mezőgazdasági szaktanácsadás is lesz majd 3:48-kor. A 8 órai hírek után pedig reméljük, hogy el tudjuk érni azt a fiatal embert, azt a fiatal cukrászt, aki megalkotta 2026 ország tortáját, hogy mi volt az inspiráció, mennyit gyakoroltak, és hogy mennyire érte meglepetésként, hogy ilyen fiatalon, ilyen fiatal cukrászként ezt az elismerést átvehette. Úgyhogy hamarosan majd a 8 órai hírek után őt kapcsoljuk élőbe. Egyébként mostanság nagyon a figyelem középpontjába került. Hát ez nem véletlen, hiszen Vadóc Jenő neve mostantól majd különleges jelentőséggel bír, mesélni fog nekünk, hogy hogyan készült ez a torta. Egyébként a recept az majd csak 2027 elejétől lesz nyilvános, de attól pillanattól nyilvános lesz, bárki odahaza is el tudja majd készíteni. Szóval folytassuk ezt a reggelt, most még zenével jön az Ergo, és aztán belelapozunk a napi kalendáriumba.

4:08 múlt egy perccel, és már is nézzük a napi kalendáriumot. Robert De Niro, amerikai színész, New Yorkban született ezen a mai napon, 1943-ban, 83 évvel ezelőtt. Nagyon sok filmben játszott, egyébként 1968-ban kezdte a filmezést, és már 1973-ban Golden Globe díjat kapott, 1974-ben és 80-ban pedig Oscar díjat. Játszott a Keresztapában, a Taxisofőrben, aztán az Éjszakai rohanásban, de az Angyal szívet is említhetném, és ez csak tényleg néhány a rengeteg filmje közül. 1859-ben a mai napon először használtak légipostát. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. Első Károly osztrák császár, cseh király, negyedik Károly néven magyar király 1887-ben született Ausztriában, ugye Ferenc József utódjaként lépett 1916-ban a trónra. 1903-ban Joseph Pulitzer, magyar születésű amerikai újságíró megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. $1 millió adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer díjat. Az első átadó 1917. június 4-én volt. Szintén a mai naphoz köthető Margaret Heafield neve, Margaret Heafield Hamilton. Ő 90 évvel ezelőtt 1936-ban született, és ő azért érdekes, mert programozó nő, tudós és a holdraszállás szoftverének a készítője. A kutatónő tervezte a számítógépes programot, és ő volt a szoftver elkészítő csoport vezetője is, tehát igazából a holdraszállás az ő égisze alatt tudott megvalósulni. Ugyancsak a mai naphoz köthető többek között még Nelson Piquet is, 1952-ben született a brazil autóversenyző, aki háromszoros Formula 1-es világbajnok volt. Egyes világbajnok volt.

Nagyon röviden egy érdekesség és egy zenei évforduló. 49 évvel ezelőtt, 1977-ben az Arktika orosz atomjégtörő hajó eljutott az északi sarkra. Egyébként az Arktika volt az első hajó, amely járt az északi sarkon. És itt van nekünk egy énekesnőnk, 1958-ban született Belinda Carlisle énekesnő, számtalan népszerű sláger előadója, úgyhogy most vele folytatjuk. 7:22 van.

folyamatosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem. A vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Másfél perccel vagyunk fél nyolc után, ezek már a friss információnak az első kis mozzanatai. Viharokkal jön a hidegfront, és ez alapvetően most tényleg jó hír, hiszen ez átmenetileg megtöri a régóta tartó, talán asztályos időszakot, de a kánikulát biztosan. Alapvetően most már az ország nagy részére is a felhős, borongós időjárása jellemző, egy-két kivétel ellen a tenger melléken még derült az idő, viszont Posztolynál a térségében már elkezdett esni az eső, és a délelőtti órákban még csak szórt jelleggel, délután már több helyütt intenzív zivatarokkal érkezik a hideg front. Alapvetően felhős, borongós időt kapunk, és délután több órás esőt, ami helyenként viharokkal érkezik, így a szél és zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Ma többnyire a hőmérséklet 23-25 fok között alakul a tartósan borús csapadékos tájakon. A hidegfront után holnap még kedvező lesz, hőmérsékletileg biztosan a napunk, hiszen bár reggelre nagy területen már csökken a felhőzet, még kedd délelőtt lesznek tartósabban felhős területek, meg akár egy-egy kisebb futó zápor is, de ezt leszámítva kedden már alapvetően azért a napsütés lesz a meghatározó és az uralkodó, kedd hajnalban 11-18, délután 23-28 fok közé melegszik fel a levegő, aztán szerdától ismét jön egy újabb hőhullám, kánikulával, napos idő várható szerdán, amit csak gomoly felhők zavarnak, és igazából minimális az esélye a csapadéknak. Marad az élénk szél, hajnalban 10-19, délután újra 28-33 fok várható. Csütörtökön még melegebb lesz, napos időt kapunk, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel, és ezekből szórt jelleggel záporok, zivatarok előfordulhatnak. Élénk lesz a szél, csütörtök hajnalban 12-22, délután 30-35 fok valószínű. Napos időt kapunk pénteken is, erőteljes gomoly felhő képződéssel, helyenként kisebb záporokkal, élénk széllel, péntek hajnalban 14-22, délután már 31-36 fok várható. Szombaton napos idő jön, helyenként erőteljes gomoly felhő képződéssel, nem kizárt a megjelenő záporok, zivatarok esélye, többnyire mérsékelt lesz a szél. Szombaton hajnalban a hőmérséklet 15 és 22, délután 29 és 34 fok között várható. A mostani prognózis szerint jövő hét keddig tart a rendkívül meleg időjárás, ott egy erőteljes hidegfront véget vet a kánikulának, és jövő hét közepétől napközben már csak 23-24 fokra lehet számítani, azt követően pedig még alacsonyabb értékekre. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a hidegfront mit generál. Hát semmi olyat, amit szívesen fogadnánk, hiszen nagyon erőteljes lesz ez a változás, és olyan panaszokat hoz elő, amit a frontérzékenyek nehezen viselnek. Nagy lesz a hőingás, nagyot ugrik a hőmérséklet is, ugye tegnapról mára is nagyjából 10-15 fokos különbség lesz, és a hirtelen érkező hideg front is akár percek alatt hűtheti vissza a levegőt. Ami mindenképpen következménye lesz ennek az éles váltásnak és a viharos hidegfrontnak, az például a hő kifáradás, amit ez a hidegfront nagyon gyorsan átír, viszont nem pozitívan. Nagyon nagy lesz például a szívelégtelenség, a trombózis, légzési nehézségeknek az előfordulása, nagy mértékben jelenik meg a kiugró vérnyomás, rosszul létek veszélye. Nagyon kell most figyelni a szervezet jelzéseire, ugyanakkor megnő a koraszülések kockázata, erősödnek a görcsös folyamatok, az ilyen jellegű fejfájások, emésztési zavarok, ízületi problémák, sokan tapasztalnak szédülés, tipikusan megnő a bizonytalanság érzet, és egyébként is kimerült a szervezetünk, tehát az ingerlékenység tovább fokozza a terhelést, és erős alvászavar is nehezíti a következő napjainkat, illetve a szédülés meg a fejfájás az, ami fokozott fáradáshoz, kifáradáshoz vezethet. A felhőzet miatt nem lesz jelentős az UV index, viszont erős a pollen helyzet, magas most a csalán, a parlagfű, a kender, az üröm, a libatöbb, útifű, pázsitfű pollenje a levegőben, aki allergiás, most egy nehéz időszakban van benne. Ha érkezik az eső, akkor némileg az majd felfrissíti a levegőt is.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, de délután az érkező zivatarok, viharok, széllökések miatt a fizikai feltételek jelentősen ronthatják a közlekedési feltételeket. Több lesz az utakon a figyelmetlen sofőr, úgyhogy vezessenek fokozott körültekintéssel, és mindenképpen óvatosan, és ügyeljenek arra is, hogy a Trafipax ma is dolgozik elsősorban, Jutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánom! A friss információk után Aesop Bézzel jövünk, Geszti Petiékkel, és hamarosan jelentkezik a mezőgazdasági szaktanácsadás is.
2: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan. MLM.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Az elmúlt két évtized sikernövénye a kiskertben, a gyerekek kedvence az amerikai kékáfonya. Az első egy-két fajta után mára már olyan fajta választék áll kedvelői rendelkezésére, hogy abból választani is nehéz. Mint minden növény esetében az idei nyár e növény számára is nehéz volt, hiszen a termésképzéshez rengeteg vízre van szüksége, s ami a legfontosabb, hogy most, amikor már letermet, akkor sem szabad öntözését abbahagyni, mert ebben az időszakban alakulnak ki az új vesszői hajtásai. Aki csak teheti, naponta öntözze meg kétszer is a bokrait, akinek nincs erre lehetősége, emelje meg a napi szinten kijuttatott víz mennyiséget, mivel ugyan termés már nincs a bokrokon, de azok tovább dolgoznak. A földből most előbújó hajtáskezdemények mindig világosabbak, de ügyeljünk arra, hogy világos zöldek legyenek, s ne sárgák vagy szintelenek, mert akkor baj van. Ha ugyanis áfonya bokraink vesszői vagy újonnan megjelent hajtásainak színe eltér a megszokott zöldtől, akkor gondoljunk azonnal az áfonya ültetés alfájára és omegájára, a savanyú talajra. Az áfonya ugyanis köztudottan a lazadt talajszerkezetet szereti, a kötött talajt nem kedveli. Ültetésénél fontos, hogy a legjobb minőségű tőzeget használjuk, amelynek pH értéke 4,5 és 5,5 között kell, hogy legyen, alacsonyabb lehet, de magasabb ne. Ügyeljünk arra, hogy a sima tőzeg egy idő után kötötté válik. Térségünk közismert áfonya termesztője Niki évek óta nem csak bokrokat forgalmaz, hanem receptet is ajánl az általa használt földkeverékekhez. Szerinte az a legjobb, ha az alap úgy 60-70% fehér litván tőzeg, amelynek pH értéke 4,5 és 5,5 között van. Aztán ehhez kerüljön úgy 30-40% kókuszrosttal kevert perlit. A perlit legyen közepes vagy nagyméretű. Ahogy süllyed a talaj a bokrok alatt, akkor ezzel a keverékkel kell pótolni a hiányt. Amire ügyelni kell, az az, hogy a bokrokat nem szabad mélyre ültetni. Amikor kivesszük az edényből, nézzük meg, mennyire erős a gyökérzete. Az erős, kemény gyökérzetet lazítsuk meg egy szikével több oldalon pár milliméter mélyen bevágva abba. Konténeres áfonyát a fagyos időszakok és a nyári kánikula kivételével bármikor lehet ültetni, de figyelembe véve a növény fejlődési dinamikáját virágzás után, amikor a pici bogyók elkezdenek fejlődni, már nem javasolt a bokor átültetése. A növény ekkor már maradjon ott, vagy abban az edénybe, amiben addig volt, és koncentráljon a termés fejlődésére. Amikor letermett, akkor ősszel, már mint most, ismételten eljön ültetésének az ideje. Az áfonya egy olyan növény, amely igen jól bírja a konténeres termesztést. Számára ma már speciális olyan edényeket is kifejlesztettek, amelyek alatt nem áll meg a pangóvíz. Ezekbe ültethetők át majd most a megvásárolt 2-3 éves kis bokrok. A konténerek színe azért fehér, mert a fekete edényekben, a nyári hőségben könnyen belefő a növény gyökérzete. Kedves hallgatóink, mivel unokáim nagy áfonya kedvelők, elárulom, hogy a régi Blue Crop Blue Joy fajta mellett rendkívül jó a tapasztalatom a Valor és a Chandler fajtákkal. De ezeken kívül is számos jó fajta áll még a lerakatokban az áfonya kedvelők számára.

Ez volt a Zaporozset. Szerintem legnépszerűbb slágere a L'amour toujours. Most 7 óra 54 perc van a Survivor slágere után. Hamarosan 8 órakor már újabb friss hírek jönnek itt az MMR-en. Szabó Rudolf várja önöket.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van. Janez Ciglek Kral mezőgazdasági miniszter Sztyicsnában a helyi kolostor alapításának 890. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen arról beszélt, hogy már több intézkedést is bevezettek a szárazság miatt nehéz helyzetbe került gazdák megsegítésére. A miniszter kiemelte a megelőző intézkedések fontosságát. Az öntözés kapcsán pedig a szükséges eljárások felgyorsítását sürgette. Ciglek Kral szerint az öntöző rendszerek fejlesztésének legnagyobb akadályát a túl hosszú engedélyezési eljárások jelentik, ezért a minisztériumok közötti együttműködés már intenzíven zajlik. A miniszter szerint az idei rendkívüli mezőgazdasági asszály következményének enyhítésére már több intézkedés is folyamatban van. A minisztérium emellett felgyorsította a tavaly asszály és fagykár miatt járó támogatások kifizetését is, amelyek néhány napon belül megkezdődnek. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 cm-es apadás várható a Dunán. Magyar Péter kiemelte, hogy a csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint. Emellett rohamtempóban halad a Fenik küszöb építése is. Magyar Péter köszönetét fejezte ki a Pakson a hűségben dolgozó több száz szakembernek. Őrizetbe vettek 4 embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zádár térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett, közölte vasárnap a helyi rendőrség. Az RTL horvát televízió nem hivatalos értesülései szerint az őrizetbe vettek közül 3 horvát állampolgárok, egyikük pedig külföldi nő. A Večernji List című zágrábi napilap beszámolója szerint egy házaspár figyelt fel rájuk, miközben állítólag tüzet gyújtottak, és azonnal értesítette a rendőrséget. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az őrizetbe vett személyek kapcsolatba hozhatók-e a Benkovac térségében az utóbbi napokban keletkezett további tüzekkel. Sport. Vasárnap az előfordulóval elrajtolt a szlovén labdarúgó kupa új idénye. Az olimpia hosszúfalu Lendván 7-0-ra nyerte a Nafta Öregfük ellen. A Csente 11-esekkel 6-4-re kiütötte a Nedelicát. A Cserenysovci 10-1-re verte a Kobiliét, míg a Tromeinik 7-2-re nyerte a Hodos otthonában. 19-0 lett a végeredmény a Grad-Puszcsa találkozón. A kupasorozat az első fordulóval augusztus 26-án folytatódik. A Nafta ellenfele a Cserenysovci lesz.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek estére az egész országra kiterjedhetnek. Hevesebb felhőszakadás és erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Éjszaka megnyugszik a légkör, és részben kiderül az ég. Holnap részben napos, időnként erősebben felhős idő várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Körtina és Zadrobová között Ljubljana irányában. Szlovenske Konyice és a Gola Rebro alagút között szintén a főváros felé, valamint Drámje és Pletovária között Maribor irányában. A reggeli csúcsforgalom miatt több útszakaszon is megnövekedett és lelassult a forgalom a nagyobb városok irányába. A Steyr autópályán Maribor felé a Podmilj alagút előtt egy meghibásodott jármű miatt lezárták a lassítósávot.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Podgyász. Úti célok, turista szemmel.
3: Az egyik legnépszerűbb látnivaló a magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokra valóban a visegrádi várban őrizték.
4: Következő adásunkban Borsos Flórával Visegrádra, a magyar királyok egykori városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: 8 óra 8 perc van, most már benne vagyunk a hétfő délelőttbe, most lendültünk át a reggelből, és szerintem ilyenkor még talán sokaknak a konyháját megtölti a reggelinek az illata, és hogyha elképzelnek most egy jó kis sűrű szilvalekvárt, annak a finom illatát, amihez társul még egy csipetnyi fahéj, és ezt egy könnyed sejmes köntösben tálalják, amit mondjuk a cukorbetegek vagy a diétázók is bűntudat nélkül megkóstolhatnak, ugye jól hangzik. Mert a hivatalos bemutatóra elvileg augusztus 20-áig még várnunk kell. Itt most a Muravidéki Magyar Rádióban fellendítjük a cukrász hangulatot, hiszen élőben kapcsoljuk Vadóc Jenőt, a Balaton-Györöki Promenád Kávéház cukrászmesterét, aki csapatával megalkotta Magyarország cukormentes tortáját, a Szilva Fácskát. Köszöntöm, kedves Jenő, remélem, hogy halljuk egymást.
1: Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit.
0: Jó reggelt, hát hatalmas gratuláció legelőször is a győzelemhez. Ez fantasztikusan jó hír volt, gondolom, a csapatnak.
1: Köszönjük a gratulációt, igen. Hát egy nagy élmény volt számunkra, hiszen kis balatoni cukrászdaként elhozni egy országos elismerést, ez hihetetlen.
0: Ugye említettem, hogy szilvafácska, meg szilvalekvár, de miért pont ez a szilvalekvár, meg a dió, meg a fahéj kombinációjára esett a választás?
1: Nekem ez az életérzés, ez az íz már gyermekkoromban megjelent, hiszen augusztus vége nekünk mindig arról szólt, hogy nagymamám kertjében a szilvafán érett a szilva, és ezt leszületeltük, és mama szilvalekvárt főzött ebből, és az ő szilvalekvárja attól volt igazán különleges, hogy szerecsendiót és fahéjat tett a szilvalekvárjába, és ezt az ízt szerettem volna egy kicsit megeleveníteni, megjeleníteni.
0: Én az alapanyagok között találtam olyat, hogy zöld tea. Ez hogy tudott harmonizálni ezekkel az ízekkel? Ugye ez, mondhatom, egy picit azért modernizálta ezt a tortát, illetve ennek az összetételét.
1: Szerettem volna azt, hogy ne csak egy karácsony őszies ízű tortát hozzunk létre, mert ugye a fahéj, szerecsendió, szilvára elég sokan arra asszociálnak, hogy ez egy ilyen karácsony őszi íz, de pont ezért tettem bele a zöld teát, mert a zöld teánk, amit beleteszünk, az egy citrusos ízvilágot hoz maga a tortának, és emiatt van benne, hogy ne ez az őszies íz legyen bele, hanem egy ilyen frissítő jellegű tortát kapjunk, még attól függetlenül, hogy ezek az ízek vannak benne.
0: Ugye, ha cukormentes kategóriáról beszélünk, azért ott vannak előírások, szabályok. Nehezebb technológiailag megtalálni mondjuk a textúrát, meg az édesség közötti harmóniát?
1: Hát igen, ez egy nehezített tényező, hiszen tehát most már az Ecse Figyelem Alapítvány 15 éve indítja ezt a versenyt, és az elején egy kicsit azt mondhatjuk, hogy rosszabb torták voltak, most már szinte olyan tortákat hozunk létre, amelyeket már nagyon nehéz megkülönböztetni, ha egy vakkóstolással kóstolnánk. Én is azért próbálom azt, hogy tiszta ízekkel dolgozok. Tehát attól, hogy ebbe édesítőszert teszünk, ettől még az édesítőszert nem visszük túlzásba, tehát nem el akarjuk nyomni a diót, a fahéj, szerecsendió vagy a szilvának az ízét, hanem éppen egyszerűen a tiszta ízekkel dolgozunk, és minimálisan rakunk bele egy kis édesítőt, hogy azért megadja ezt az édes ízt.
0: Ennek fényében azért kíváncsi vagyok, hogy hány darabot sütöttek le úgy, hogy azt még mindig félre kellett tenni, mert nem tökéletes.
1: Hát az volt a szerencsénk, az első, tehát amikor elindítják a versenyt, van egy elődöntő, az elődöntőig kétszer sütöttük le, másodszorra azt mondtam, hogy számomra ez a torta így tökéletes, bekerült a elődöntőbe, az elődöntőn tovább jutott, ugye a döntő és a konzultációs köre, és ilyenkor már javaslatot tesznek a cukrászok és a dietetikusok ezzel kapcsolatban, hogy mit kellene változtatni esetleg, milyen javaslataik vannak. Például eredetileg maga a szilvazselét én sejmesen hagytam benne, viszont a zsűri javaslatára azt, hogy egy kicsit hajazzon a nagymamának a lekvárjára, ezért darabosan maradt benn, nincsen szétpürésítve teljesen, hanem benne találtak a rostok, a héjak a tortába, és utána még lesütöttük párszor, de összesen utána van egy konzultációs kör, a konzultációs körön is még tesznek javaslatot az új tortára, és olyan 9-10-szer lett lesütve, mire ez a döntőbe eljutott ez az eredmény.
0: Hát ha már az eredményről beszélünk, akkor mennyire volt meglepő, hogy ez a torta nyerte meg 2026-ban a legjobb eredményt, illetve hogy a zsűri ezt találta a legjobbnak. Nyilván mindenki a győzelemért hajt, de hát, hogy amikor így először kimondták a neveteket, akkor volt meglepődés?
1: Volt nagyon meglepődés, hiszen igen, hogy mindenki az első helyre hajt, de én ugye a második helyre lőttem be magunkat, azért akik bent vannak a döntőben, 6 döntős volt idén, ők azért mind hasonlóan magas szakképzett személyekről van szó, akiknek mindig jó volt a tortájuk, tehát hogy bárkinek a második, harmadik, negyedik, ötödiket is szívesen ajánljuk, hiszen mindegyik egy nagyon jó torta, tehát hogy itt nagyon nehéz ezt arra gondolni, tehát pont azt szoktam mondani, hogy ez nem egy futóverseny, mert a futóversenyen elindulok, akkor beérek a célba, akkor első vagyok. Itt azért ízlések vannak, tehát a zsűrinek az ízlése, megnézik a dietetikai számokat, tehát hogy megfelelnek-e az, hogy szénhidrát tartalom, energiatartalom, akkor ülnek benne olyan zsűrik is, akik meghívott vendégek, tehát hogy híradósok, akár tiktokkerek, tehát hogy eléggé nehéz megmondani, 15-en zsűrizik a döntőbe a tortát, tehát hogy, és a cukrászoknak kicsit nagyobb pontjuk van, tehát ők több pontot adhatnak, mint mondjuk akikről beszéltem, a tiktokkerek, vagy bárki egyébről, tehát hogy azért nagyon nehéz megmondani, hogy éppen hányadikként futunk be, hogy 4 ponttal maradt le a második az első helytől.
0: Tehát akkor szoros volt a verseny. Szerinted mennyire változott meg egyébként az igény? Azért látjuk, az utóbbi években egyre többen fogyasztanak mentes, egészségtudatos desszerteket, de mint cukrász, te ezt hogy látod?
1: Szerintem az igény nagyon változik, egyre több ételintoleranciával rendelkező személy van. Azért el kell mondani, hogy az idei országtorta és az idei cukormentes országtortában se teszünk buzalisztet, csak ugye szállólisztport tartalmazhat. Tehát így, aki gluténmentes étkezés, tehát nem cöliákiában szenved, hanem gluténmentes étkezés követ, az mind a kettő tortából tud fogyasztani. És azon felül ugye az én tortámból a szilvafácskából, viszont ugye a cukorbetegek is tudnak bátran, vagy olyan emberek, akik olyan diétát követnek, hogy nem szabad sok energiát belevinni, sportolók, bármilyen edzők, bárki. Tehát, hogy és ennek az igénye egyre nagyobb. Tehát látjuk is, hogy emiatt az alapanyagforgalmazó cégek is nagyon sokat fejlődtek az elmúlt években, és látszik is azért a cukrásztermékekben is, hogy a cukrásztermékek is nagyon sokat fejlődtek. Ha visszatérünk 10 évvel ezelőtt, még ezek a diabetikus süteményeknek nevezett valami, ugye ezt a szót már nem is lehet használni, hogy diabetikus. Na, azok a sütemények egy-két féle volt, és nem mind volt jó, kicsit fűrészporizűek voltak, túl volt édesítő szerezve, azóta tényleg nagyon sokat fejlődtünk a szakmán belül.
0: Hogyan tudtok felkészülni augusztus 20-ára? Pár nap múlva ugye megkóstolhatja bárki ezt a finomságot. Tehát egész biztos, hogy azért elég sokan szeretnék majd a villájukra szúrni ezt a finomságot. Felkészültetek a rohamra? Mert azért ebből most sokat kell sütni.
1: Hát reméljük, hogy felkészültünk a rohamra. Amit tudni kell, hogy én nekem augusztus 20 és 21-én a Várkert bazárba kell lenni, hiszen a Magyar Ízek utcán is értékesítjük, és ott 4 cukrászdával együtt értékesítjük ezt a tortát. Maga 500 cukrászdában is elérhető az országban, most már több mint 500 cukrászdában, és ezen felül ugye nálunk is. Mi megerősített csapattal készülünk, tehát az eddigi 7 ember, akik szoktak dolgozni egy ilyen hétköznap, vagy hétvégén éppen, vagy ünnepnapon, most 13 emberrel készülünk, hogy biztos, ami biztos, külön pultot helyezünk ki, ahol csak elviteles országtortákat lehet vinni, aki mondjuk csak azért érne be hozzánk, hogy elvinne pár szelet országtortát, nekik lesz külön egy olyan pult, amit nagyon könnyű megközelíteni kívülről, becsomagolják neki fizet, és akkor tud távozni, de természetesen mindenkit szeretettel várunk, aki leszeretne ülni a kávézóba.
0: Ha jól tudom, akkor néhány éve indultatok már ezen a versenyen, ugye?
1: Ez már a harmadik
0: ez
1: éve,
0: már a
1: hogy
0: harmadik.
1: Indulunk.
0: Uh-huh.
1: Igen.
0: Akkor
1: igen.
0: Mit tanultál ebben a 3 évben, ami szerinted most elhozta ezt a sikert?
1: Az első évben nagyon sokat tanultunk, mindenképpen azt, hogy nem szabad túl gondolni az ízeket, hanem tényleg, amit beszéltünk, hogy tiszta, letisztult, 2-3 fő íznél nem szabad többnek lenni egy tortában, mert különben egymást elnyomják. Ugye tavalyi évben is már sikerült bejutnunk a döntőbe, ott akkor negyedikként végeztünk, és viszont tavaly volt a legelőször debütált az Magyarország, cukormentes Magyarország tortának, az Ecce Figyelem Alapítványnak a gyermekzsűri külön kategóriája, a Barbie gyermekzsűri volt akkor, azt mi sikerült, a gyermekek kedvence lett a mi tortánk, és ebben nagyon sokat tudtunk fejlődni, amit idén azzal bontakozott ki, hogy elhoztuk az első helyet.
0: Kíváncsi lennék, hogy melyik nehezebb megalkotni egy ilyen tortát, vagy mondjuk ennek a média figyelemnek megfelelni, ami most téged körülvesz?
1: Hát, a megalkotás az kicsit könnyebb. Azt mondjuk, hogy mert megalkotni az a szakmánkba vág, a médiai megjelenésekkel sincs probléma. A médiai megjelenésekkel sincs probléma, szeretjük csinálni.

0: mert azt gondolom, hogy ez most sok kaput fog kinyitni. Arra még kíváncsi lennék, hogy ugye 2000, most abban változás van, hogy 2027 elején lesz nyilvános majd az összetevő és a rendes receptje ennek a tortának. Szerinted ez odahaza is könnyen elkészíthető lesz bárki számára?
1: Van egy, szerintem igen, amúgy csak egy darab alapanyag van benne, amit talán nehezebb beszerezni, de cukrászdiszkontokba könnyen. Tavaly évben engedélyezték az inulint, aminek ilyen nagyon magas rost tartalma van, és testességet ad a süteménynek, úgyhogy nem növeli az édesítő hatását. Az inulin is tartom, az ennek a beszerzése egy kicsit nehézkesebb ilyen közegben, de szerintem cukrászdiszkontokban elérhető, és én mindenkinek azt ajánlom, hogy próbálja meg és csinálja meg otthon, mert tehát nem egy bonyolult torta, hanem annál finomabb is, tehát egy tökéletes torta szerintem.
0: Köszönjük szépen, további jó utat kívánunk, és hogyha igazán finomat akarnak kóstolni, akkor Fanyar Szilva, a roppanós dió és a fahéjas musz találkozásáról szól az ország legújabb cukormentes kedvence, a szilvafácska. Erről beszélgettünk Vadóc Jenővel, a Balatongyöröki Promenet Kávéház cukrászmesterével. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és hogy időt szánt ránk. A csapatnak jó munkát kívánunk az augusztus 20-ai országos premierhez is, és további jó utat, Jenő!
1: Nagyon szépen köszönöm a hívást, és további szép napot kívánok mindenkinek.
2: A hét zeneszáma.

Heinz Biga Gábor és a hét zene száma. Ezt hallhatták az imént, 8 óra 25 percben hoztam egy gondolatot, bár nem tudom, hogy kitől származik, de nagyon bölcsen megfogalmazta. És ez a mai napra azt gondolom, hogy tökéletesen igaz. Nem az a lényeg, hogy milyen az idő odakint, hanem az, hogy milyen időt teremtesz magadban. Legyen ez a mai nap mottója és útravalója.

Vonaton utaztunk, mégpedig Ola Ibolyával, és ő a változásról énekelt ebben a dalban. Nagyon fontos, hogy nem csak a változások legyenek meg az életünkben, hanem a változatosságok. Például az étkezésben, így imént ugye hallhatták, hogy egy cukormentes, mindenmentes sütemény is lehet egyébként nagyon finom, hiszen az ízeket máshol lehet visszahozni, nem feltétlenül a cukor az, ami egyébként élvezetessé tud tenni egy adott süteményt, úgyhogy például érdemes ezt megkóstolni most a cukormentes évtortáját is. De amit viszont napi szinten érdemes a szervezetbe bevinni, az a fehérje. Arra a szervezetünknek minden nap szüksége van, és ebből kell a legtöbbet neki adni, hiszen ezzel lehet fiatalosan tartani, illetve egészségesen. De rengeteg zöldség van, mert hogy fehérje nem csak a húsokban található, hanem zöldségekben is, és most bővelkedünk friss zöldségekben. Talán sokan valóban meglepődhetnek azon, hogy nem csak állati, hanem növényi eredetű élelmiszerek között is vannak nagyon jó fehérje források. Ha valaki vegetáriánus, vegán életmódot folytat, akkor ugye ők ezeket mind ismerik, de hát nyáron szerintem, főleg a forróságban nem igazán kívánjuk a húsételeket, ilyenkor jól jön a zöldség. Például a zsenge zöld borsó rengeteg fehérjét tartalmaz, frissen a legfinomabb. Ugye levesekbe szoktuk tenni, nagyon jó főzeléket lehet belőle készíteni, de van, aki például zöld borsó pörköltet is készít, mert ízletes. Aztán a burgonya, az édes burgonya viszonylag gazdag fehérjében, a leveles zöldségek, amik szintén jó választások, a fodros kell, a cékla, a kelkáposzta, a cékla zöldjében van egyébként sok fehérje, kukorica, főt kukorica szemben nagyon sok fehérje található. Most van szintén a szezonja, strandokon azért szerintem mindenki szokott venni főtt kukoricát, akár lent a tengerparton, akár tópartokon. Aztán articsóka, ez szintén tartalmaz bőségesen. Ezek közül érdemes most még így a nyár vége felé, amíg friss, minél többet fogyasztani, és ezzel visszapótolni a szervezetben az elvesztett fehérjét, vagy azt a fehérje forrást biztosítani, amire a napi egészséghez, lendülethez szükségünk van. De nyilván a lendületet akár hozhatja egy jó zene is, így 2,5 perccel, most már 8:30 után természetesen zenélünk tovább, úgyhogy tartsanak velünk.

5,5 perce, pontosabban már 6 perccel vagyunk fél kilenc után, és bár ma nem lesz olyan nagy meleg, 21 fokot mutatnak most a hőmérők, és tartósan felhős, borongós ég alatt ilyen maximum 25-26 fokig megy föl a hőmérő higanyszála, és egyre több helyütt várható majd eső. Most például éppen Ljubljana térségében eredt el, és ahol reggel derült volt az idő, ott most már befelhősödött, így a tenger melléken is csak 22 fok van, és ma ilyen felhős, borongós időt kapunk, délután pedig már csapadékkal. De még mindig melegnek számít, hiszen olyan mértékben fáradt ki már a szervezetünk ettől a nagyon intenzív kánikulától, hogy igazából nem is kívánjuk a nehéz ételeket, és vissza fog még térni a kánikula majd a hét közepétől, úgyhogy, és még van görögdinnye, érdemes kihasználni még ezt a finomságot, és egy jó görögdinnyés joghurt falatot készíteni. Ugye a görögdinnye önmagában is tökéletes nyári desszert, de néhány egyszerű hozzávalóval egészen különleges édességet készíthetünk belőle. Ugye ott van a lédús édes dinnye, sejmes görög joghurttal, roppanós csokoládéval, és mondjuk egy kevés pisztáciával egy nagyon izgalmas ízvilágot tudunk létrehozni. És mi a jó ebbe? Nem kell sütni. A végeredmény pedig egy kellemesen hideg és frissítő finomság. Ez a recept bármikor jól jöhet, hogyha egy kis édességre vágynak, és mondjuk nincs kedvük hosszasan a konyhában állni és sütögetni. Ráadásul ezt még akár a gyerekek is el tudják készíteni egy kis segítséggel. A jó görögdinnye az alapja mindennek, tehát édesnek kell lenni, mivel ebben a desszertben a dinnye kapja a főszerepet, érdemes érett, édes példányt választani, a héja legyen feszes, a dinnye pedig a méretéhez képest ne tűnjön túl könnyűnek. Az egyik legjobb jel az úgynevezett sárga föld folt, ez azt mutatja, hogy a dinnye azon az oldalán feküdt, ahol érett. Kopogtatásnál tompább, mélyebb hang szintén jó jel lehet. A felvágott dinnye húsa legyen élénkszínű, lédús és ropogós. Ez az alapfeltétel, és hogy hogyan készül ez a görögdinnyés joghurt falat, kell hozzá fél kiló görögdinnye, 20 dek a sűrű görög joghurt, 1-2 evőkanál méz, 10 dek a étcsokoládé, ha valaki nem szereti az étcsokoládét, akkor azt lehet helyettesíteni tejcsokoládéval is, egy marék aprított pisztácia, vagy kókuszreszelék, kevés reszelt limehéj, ez ízlés szerint mehet bele, és hogy hogyan készül, a görögdinnyét nagyobb falatnyi kockákra vágjuk, eltávolítjuk a magokat, a görög joghurtot összekeverjük a mézzel, és egy kevés finoman reszelt limehéjjal. A dinnye darabokat egyenként a joghurtba mártjuk, majd sütőpapírral bérelt tálcára helyezzük, és egy órára érdemes a fagyasztóba tenni. A joghurt így kellően megdermed, közben felolvasztjuk a csokoládét vízgőz felett, vagy rövid szakaszokban a mikrohullámú sütőben, a megdermedt dinnye falatokra csorgatunk kevés csokoládét, majd megszórjuk aprított pisztáciával, ha valaki ezt nem szereti, akkor kókuszreszelékkel, még néhány perce mehet vissza a fagyasztóba, amíg ugye a csokoládé megszilárdul. Ezt lehet variálni a saját ízlés szerint, pisztácia helyett lehet mandula, vagy akár mogyoró, ki amit szeret, a csokoládé pedig, ahogy mondtam, lehet étcsoki tej, vagy akár fehér csokoládé is a joghurtba lehet tenni, akár finomra vágott mentát, hogy még frissebb legyen az íze. Egy a lényeg, hogy ez nagyon könnyen, gyorsan elkészíthető, látványos és finom édesség, ami akár a forró napokon még hűsítőleg is hathat. Érdemes kipróbálniuk, megkóstolniuk, és a folytatásban most Péter Savák dalát hallgatni. Jön Jan Plesztenyák, és hamarosan László Attila, utána pedig hozok egy kis olvasnivalót.

Ígértem, hogy hozok egy kis olvasnivalót, bár ez nem lesz egy könnyű olvasmány, de mindenképpen tanulságos. Elena Kostyutyenko írta a könyvet, nem könnyű kimondani a szerző nevét sem. Az a könyv címe, hogy I Love Russia, tudósítások egy eltévedt országból. Újságírónak lenni annyit jelent, hogy kimondjuk az igazat. Hazafinak lenni pedig azt, hogy akkor is szeretjük a hazánkat, amikor nem szépítjük a valóságot. Elena 17 éven át tudósított arról az Oroszországról, amelyet a hatalom el akart rejteni. Írt a pszichiátriák magára hagyott betegeiről, a Krím megszállása során elesett katonák gyászoló családjairól, a foglalt házakban élő kitaszított tinédzserekről, a legszennyezettebb szibériai iparváros lakóiról, és a beszláni túzdráma elejtett, elfelejtett túlélőiről. A Novaja Gazeta újságírójaként egy olyan független lapnak volt a munkatársa, amelyet az autoriter hatalom végül betiltott. Amikor 2022-ben Oroszország megtámadta Ukrajnát, az elsők között indult a frontra tudósítani. Haza azonban már nem térhetett. Egy Münchenből Berlinbe tartó vonaton megkísérelték megmérgezni. Az I Love Russia egyrészt legfontosabb helyszíni riportjainak a gyűjteménye, másrészt lírai hangvételű memoár. Egy fiatal, bátor nő vallomása, aki nem hajlandó hallgatni, és azok nevében is szót emel, akiknek a hangját a hatalom nem akarja meghallani. I Love Russia, ez a kötet címe, a szerző pedig Elena Kostyutyenko. Keressék a könyvesboltokban, jó olvasást!

Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van. 2 ember fullad vízbe vasárnap Szlovéniában. A Bohinyi tóban egy 27 éves iráni állampolgárságú Szlovéniában ideiglenes tartózkodási engedéllyel élő férfi vesztette életét. A tragédia délután 3 óra körül történt, amikor egy 4 fős külföldi állampolgárokból álló társaság szubdeszkát bérelt a tavon. A deszka parttól nem messze felborult, a 27 éves férfi pedig a vízbe esett. A férfit a mentők kiemelték a vízből, majd az orvosi csapattal együtt megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. Vasárnap este a ljubljanai rendőrséget a Podpécsi tónál történt balesetről is értesítették. Úszás közben egy 46 éves Szlovéniában rendezett tartózkodással rendelkező külföldi férfi fulladt vízbe. A férfi a mólóról ugrott a vízbe, de nem jött fel a felszínre. Később életjelek nélkül találták meg. Az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. Kikötői és tengeri ukrán katonai célpontokra mért dróncsapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium vasárnap este. A tárca a támadás célpontjai között sorolt fel többek között egy Odessa megyei üzemet, amely legénység nélküli motorcsónakokat gyártott. Az odesszai kikötőben katonai célokra használt 3 száraz áruszállító és 2 tartályhajót, a kikötővárostól keletre, a Fekete-tengeren pedig egy újabb száraz áruszállító hajót, amely nyugati fegyvereket szállított Ukrajnába. Az orosz ellenőrzés alá vont Herszon megyében pilóta nélküli repülőszerkezet támadott egy személygépkocsit, megölve a benne utazó házaspárt. Belgorod megyében egy nő életét vesztette, további 10 ember pedig megsebesült, amikor drón találat érte egy vállalati autóbuszt. Donetskben dróntámadás semmisítette meg egy bevásárlóközpontot. Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja vasárnap Egyiptomban találkozott Abdel Fattah és Sisi egyiptomi elnökkel, hogy az amerikai gázai béketerv végrehajtásáról tárgyaljanak. Kushner az iszlamista Hamász vezetésének képviselővel is egyeztetett. A találkozón a Hamász ismét megerősítette, elkötelezett a megállapodás végrehajtása mellett. Kushner ugyanakkor ragaszkodott a Hamász teljes lefegyverzéséhez, valamint ahhoz, hogy a szervezet a jövőben semmilyen szerepet ne töltsön be Gáza irányításában. Izrael a múlt héten elutasította az amerikai gázai béketervet. Kushner ma délelőtt már Izraelbe érkezett, ahol a tervek szerint Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel tárgyal. Sport. A holland Jeffrey Herlings nyerte a svédországi Udevallában rendezett motocross világbajnoki futamot. A Honda versenyzője sorozatban 4. győzelmével tovább száguld a világbajnoki cím felé. Herlings idén már 9 versenyen végzett az élen. A szlovén Tim Geiser összetettben az 5. helyen végzett Svédországban. Jan Pancar a 12. helyet szerezte meg.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek estére az egész országra kiterjedhetnek. Hevesebb felhőszakadás és erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Éjszaka megnyugszik a légkör, és részben kiderül az ég.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Körtína és Zadrobová között Ljubljana irányában, valamint Szlovenske Konyice és a Golorebro alagút között szintén a főváros felé.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.
2: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
3: Az egyik legnépszerűbb látnivaló a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokra valóban a Visegrádi várban őrizték.
4: Következő adásunkban Borsos Flórával Visegrádra, a magyar királyok egykori városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal Kamrad újdonságát hoztam, aki újabb zenei fejezetet nyitott. Kamrad az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legsikeresebb pop énekese lett Németországban, és persze Európa szerte, és most ismét bizonyítja művészi tehetségét. Kamrad dalról dalra bizonyítja, hogy nem volt véletlen a nemzetközi áttörése. Zenei stílusa és dalszerzői tehetsége folyamatosan fejlődik, és egy dolog egyre világosabbá válik. Ő egy olyan művész, aki tartósan megmarad a színtéren. Nagyon sok slágere lett népszerű, de most itt van a friss kislemez, a Love Sober, amellyel egy új zenei fejezetet nyit meg, és ismét bizonyítja művészi tehetségét, úgyhogy érkezem már is itt a napi frissben.

Lavasi Bandi énekelt, ez volt a Késcsillag és az Olajos Hordó. 9 óra 23 perc van, Tankcsapdával, Huligánszel jövünk, aztán hamarosan programajánlatokkal, 10 órakor friss hírek, és természetesen minden egész órában híreket mondunk, a 11 órai hírek után pedig a Podgyász jelentkezik, ezúttal is egy különleges helyre utazunk, ezúttal Visegrád lesz az úti cél, a műsor szerkesztője Ftichár Ines. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a hétfői hírmagazin 3 témával. A rövid filmek Bográcsa második estéjén az érdeklődés középpontjába Theodor Tóth Láng egy olajvállalat története című dokumentumfilmje került. Az idén érettségizett alkotó első filmes tapasztalatait gyermekszereplőként szerezte. A Horváth Botka Ágnes, Botka Áron által rendezett Részecskék című kisfilmben az alkotót, valamint Meszelics Júlia design kurátort, aki a vendéggel beszélgetett az esten, Botka Ágnes kérdezte. Aztán még egy téma, Szlovéniában évente mintegy 100 000 fiatal végez legalább egy órányi diákmunkát, ami az iskolába járó fiatalok mintegy 2/3-át jelenti. A diákok átlagosan heti 8, havonta mintegy 35 órát dolgoznak, a bruttó órabér meghaladja a 10 eurót. A Muravidéken különösen a vendéglátásban, turizmusban, kereskedelemben, termelésben és logisztikában kínálnak diákmunkát. Részletek Cigán Szilviától, és van még egy témánk, a Križevci községhez tartozó Ilyesevciben a Szlovén Köztársaság Élelmiszerbiztonsági Állategészségügyi és Növényvédelmi Hivatala egy szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaság ellenőrzése során olyan körülményeket állapított meg, amelyek az állatok súlyos elhanyagolásának, illetve állatkínzásnak a gyanúját vetik fel. A hivatal ezért ebben az ügyben eljárást indított, részletek Horváth Dávidtól. Ez a három téma, tehát délután 3 órakor a hétfői terepjáróban. Tartsanak velünk!

Programajánlatokkal jöttem, 9:55 után, és rögtön a mai rendezvényekről. Kezdjük sporteseménnyel, ugyanis a NAFTA utánpótlás csapata az új idényben Malépályára. Először, ugyanis ma rajtól az U19-es másodosztály keleti csoportjának a bajnoksága, a Lendvai Futball Akadémián a NAFTA 17 órakor a Dravinját fogadja. Augusztus 19-én szerdán pedig az U15-ös 17-es csapatok közös bajnoksága fog elstartolni a NAFTA fiataljai. Miután kiharcolták a feljutást az élvonalba, hazai pályán az akadémián kezdik meg a pontvadászatot a Brinjek Grosszupje ellen, az U15-ösök szerdán 16 órakor, az U17-esek 18 órakor kezdik majd a találkozó mérkőzéseit. Aztán ma van ugye augusztus 17-e, lent Izolában a tenger melléken, egyetlen estére balatoni retro Riviera kerekedik, mert az Adriai tenger partján fekvő Izola egy estére találkozni fog a Balatonnal, a szlovén tengerpart és a magyar Riviera hangulata egy helyen elevenedik meg. Igazi retro nyár este lesz, természetesen magyar zenékkel, 80-as, 90-es éveket idéző retro slágerekkel, és ilyen nyári ruhában érdemes érkezni, hiszen azokat vendégül látják, és este aki kimegy egyébként szabadtérre, Izolára, akkor a retroparti keretében egy filmet is megnézhet, mégpedig a Hogyan tudnék élni nélküle című filmvetítésére is sor kerül a retroparti keretében. Ha pedig Lendván maradnak, akkor egy nagyon szép koncert lesz ma Lendván. A Lendvai zsinagógában az Anima Musical Kamara zenekar ugyanis ad egy nagyszerű koncertet, ami este 7 órakor kezdődik, és az Anima Musicae Kamara Zenekar vonós ötöse mellé egy világhírű énekművés csatlakozik be, Csordás Klára. És ez tulajdonképpen egy fantasztikus koncert, aminek gyönyörű címet adtak, a Zene Lelke Lendván. A helyszín tehát a Lendvai zsinagóga, mindenkit szeretettel várnak a ma este 7 órakor kezdődő koncertre. Egyébként tudomásom szerint ingyenes a belépés erre a koncertre, ahol gyönyörű művek csendülnek fel, és egy Franciaországban élő magyar énekművés Csordás Klára gyönyörű hangját is élvezhetik. Tehát ma mindenképpen menjenek el, szerintem az időjárás is ebben partner lesz, Lendvai zsinagóga, este 7 óra.

Ezen a héten is zajlik a Moreszketoplicei nyári fesztivál ingyenes programokkal, koncertekkel. Augusztus 20-án csütörtökön este 8 órától egy nagyon különleges zenei élményben lehet része mindazoknak, akik ellátogatnak a fürdővárosba. A Skupina Live rockzenekar koncertjét élvezhetik a 80-as évek legnagyobb rock slágereivel, de fellép a Kud József Kosics Bogoina néptánc csoport is, amely meg a muravidéki táncos örökséget fogja bemutatni a Moreszketoplicei színpadon. Ez a csütörtöki program, és ugye tudják, hogy csütörtök és szombatok koncertnap, így augusztus 22-én szombaton este 8-tól Párni Vályák koncert. A zenekar a legendás horvát rock együttes a Párni Vályák legnagyobb slágereit adja elő, és méltó zárása lesz a két hónapos koncert sorozatnak, tehát Párni Vályár koncert lesz. Remélem, hogy jól értették, hogy nem a legendás rock együttes érkezik, hanem csak az ő slágereiket fogja eljátszani a Párni Vályár. És 20 órától kezdődik ez a program, és ahogy mondtam, ez lesz a záró akkordja ennek a két hónapos koncertsorozatnak, de kísérő programként a hét folyamán is csütörtöktől vasárnapig minden este 18 órától nyári turisztikai piac Moreszketoplice központjában helyi kézművesekkel, muravidék gasztronómiai különlegességével, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak. Minden esti koncert és a rendezvény látogatása is teljesen ingyenes. Aki pedig szeret kerékpározni, augusztus 20-a, ugye Magyarországon ünnepnap, mégis ez a túra a szlovén Toszkánát fogja fölkeresni, és egy e-bike túrára várnak mindenkit. Őrség, Vendvidék, szlovén Toszkána, ez lesz az úti cél, és 9 és fél 10 között lesz majd a gyülekező, fél 10-kor pedig a startolás, és Őri Szent Péterről, a harmadfű erdei iskolától lesz az indulás, és ahogy említettem, az Őrség Vendvidék és a szlovén Toszkána vidékét végig kerékpározzák, így egy meglehetősen hosszú túrára lehet készülni, mégpedig délután 4 órás érkezéssel, viszont fantasztikus, gyönyörű tájakon fog ez a szlovén Toszkána e-bike túra végigvinni mindenkit, aki kedveli a kerékpáros sportot. Ez tehát augusztus 20-án, érdemes kihasználni ezt a lehetőséget is.

Hétvégén még a Rózsa Városi Parkban működni fog a könyvtár a lombok alatt. Ugye ennek már a záró akkordjához érkezünk. Augusztus 30-ával ez is bezárja majd kapuit. Ez mindig nyári program, így pénteken és szombaton 10 és 20 óra között, vasárnap 9 és 12 óra között olvashatnak kint szabadtéren, és nem csak könyveket, hanem folyóiratokat, szaklapokat is lehet természetesen kölcsönözni, és aztán kellemes időt eltölteni a fák alatt a hűvösben. Nyilván ez a hét azért leginkább az augusztus 20-áról szól, ugyanis a magyar államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe alkalmából rendeznek központi megemlékezést. Augusztus 19-én szerdán Itlendván 17 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi megemlékezés és a Szent István szobornál a koszorúzás, mindez a templom téren. 18 órától ünnepi Szent Mise a Szent Katalin plébánia templomban. Azt követően 19 órától pedig régi imák, új hangok, rövid utazás a magyar kórus-zene világában, Kodálytól napjainkig a Capella Quincessensis ünnepi hangversenye lesz, ők Pécsről érkeznek, mindenkit szeretettel várnak erre az ünnepi központi megemlékezése. Egyébként 18 órától mindezt a Muravidéki Magyar Rádió élőben közvetíti majd augusztus 19-én. És maradunk még az ünnepségeknél, ugyanis Maraszka Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség felújított helyiségeinek ünnepélyes megnyitó jára kerül sor augusztus 22-én szombaton 18 óra 30 perckor Pártosfalván, a több célú épület udvarán. Az ünnepélyes megnyitót követően a Kiskata zenekar koncertjére kerül sor, 20 óra 30 perckor kezdődik ez a Pártosfalvi vadászotthonnál, és ugye ne feledkezünk el arról sem, hogy augusztus 22-én lesz Lendván a Bogrács Fesztivál, a Bogrács Fest, és egy napra ismét Lendva a Bogrács fővárosává válik. Ide is várunk mindenkit szeretettel, ráadásul kitelepült stúdiónk lesz ezúttal is a helyszínen déltől. Aztán Dobrona községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség augusztus 23-án vasárnap a magyar államalapítás tiszteletére rendez megemlékezést, 9 órakor ünnepi magyar nyelvű szentmisével a Szent Jakab plébánia templomban, 10 órakor lesz az ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor megkoszorúzása. Ide is várnak minden ünneplőt nagy-nagy szeretettel.

nem. 9 óra 52 perc van, Magna Cum Laude után Vénusz jön még, aztán hamarosan 10 órakor már meghallgathatják a legfrissebb híreket, maradjanak velünk.

hagyományosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem. A vásárok otthona.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra van. Izrael szeptember közepén nyitja meg nagykövetségét Szlovéniában. Ez az izraeli nagyköveti hivatal, ezt az izraeli nagyköveti hivatal erősítette meg a szlovén közszolgálati televíziónak. A nagykövetség pontos helyszínét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Ez lesz Izrael első állandó rezidens nagykövetsége Szlovéniában. Az izraeli nagykövetség megnyitásának előkészítése már a végső szakaszban van. A képviseletet Ruth Cohen-Dar vezeti majd, aki júliusban lett Szlovénia első rezidens izraeli nagykövete. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet után ezen a héten valamest enyhülhet a kánikula Szlovéniában. Az előrejelzések szerint hideg front éri el az országot. A front leginkább délután és este fejti ki hatását, amikor egy zivatarsáv vonul át Szlovénián. A hét második felében több csapadékra lehet számítani. Ma helyenként záporok és zivatarok alakulhatnak ki, amelyek délután az egész országra kiterjednek. Egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt. Az északi szél megerősödik. Gyors lehűlés várható, amely azonban rövid ideig tart. Szerdán ugyanis ismét 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön, főként az ország nyugati részén már több eső várható, pénteken pedig a csapadék az egész országra kiterjedhet. 26 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. Pénteken 18, vasárnap 8 az országban jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 45 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza a rendőrök az ideglenes biztonsági határzárhoz. A múlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegen rendészeti eljárás indult, derül ki a rendőrség összesítésből. Sport. Kós Hubert országos csúccsal, címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. A 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb úszójaként zárta a kontinens viadalt. Pápai Olivier országos csúccsal ezüstérmes lett 400 méteres gyors úszásban. Milák Kristóf pedig a negyedik helyen végzett 50 méteres gyors úszásban a párizsi EB vasárnapi zárónapján.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek estére az egész országra kiterjednek. Hevesebb felhőszakadás és erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Meghibásodott tehergépkocsi akadályozza a forgalmat a Muravidéki autópályán Pince és Lendva között Muraszombat irányában. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Domžale és Zadrobová között Ljubljana irányában, valamint Szlovenské Konyice és a Golorebro alagút között szintén a főváros felé.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Az egyik legnépszerűbb látnivaló a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokra valóban a visegrádi várban őrizték.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Visegrádra, a magyar királyok egykori városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Ez a Rutka Robi dal talán akár lehetne egyrészt már a Hétrétország egyik himnusza is, hiszen Hétrétország is élni hívja a látogatókat. Hétrétország a szerek és a textúrák fesztiválja, a legfőbb és legtermészetesebb kulturális híd, amely összeköti Őri Szentpétert és valamennyire a Muravidéket is. Bár a fesztivál központja Őri Szentpéter, rendezvény helyszínei, gondolok itt a nyitott portákra, hagyományosan áthúzódnak a határon, így Muravidékre is. Az Anima Music turnéja és a két régió kapcsolata pontosan ezen a fesztiválon keresztül fonódik össze, ugyanis a Hétrétország szervezői tudatosan építik le a trianoni határokat. A fesztivál keretében a látogatók nem csak az őrségi szereket járják be, hanem átlátogatnak a muravidéki magyar falvakba is. És ha már említettem az Anima Musicae zenekart, tegnap Őri Szentpéteri fellépésük volt a Pajta Színházban, és tulajdonképpen Hétrétország Fesztivál hivatalos kiemelt programja volt. A ma esti lendvai zsinagógabeli fellépés pedig a Hétrétország Fesztivál szellemiségének, és gondolom, hogy zenei energiájának a tovább gyűrűzése ide a Muravidékre. Sói Péterrel, Hétrétország Fesztivál alapító igazgatójával, az Omega Együttes egykori legendás szövegírójával közvetlenül a ma esti lendvai koncert előtt beszélgetünk. Egyrészt az Őri Szentpéteri és a muravidéki kulturális hídakról, mert ez az nagyon fontos. A telefon túlsó végén a fesztivál alapító igazgatója, Sói Péter. Üdvözlöm, kedves Péter!
1: Üdvözlöm én is az összes hallgatót, aki velünk van most.
0: Péter, a Hétrétország idén hát egy rendkívüli mérföldkőhöz érkezett. Pontosan 25 éve indították útjára ezt a kezdeményezést, amelyet önök kezdetől fogva hát nem egyszerűen fesztiválnak, hanem köztiválnak neveznek. Mit jelent ez a negyedszázados jubileum, és mi az a köztivál szellemiség, ami... ma este tulajdonképpen, én így fogalmaznék, hogy egy picit átlépi a szlovén-magyar határt ide Lendvára.
1: Köztivál az a közösség, közvetlenség, közelségnek a megjelenése akar lenni. Ez vonatkozik persze határokra is, ahol szeretnénk a közelséget határokon keresztül érvényre juttatni. Minél több olyan programot, ami innen lép át, például a ma esti koncert, illetve hát fordítva, átjárhatóvá szeretnénk tenni ezeket a kicsike távolságokat, amik néha mégis nagyok.
0: Tegnap ugye egy rusztikus nyitott faépületben az Őri Szentpéteri Pajta Színházban csendültek fel a dallamok, ma este pedig egy egészen más zárt térben, egy szakrális épületben, a zsinagógában fognak felcsendülni. Hogyan illeszkedik az Anima Musicae és Csordás Klára komoly zenei estje ebbe a 25 éves hagyományba, hogy látja?
1: Hát az Anima Musicae ez egy nagyon tehetséges, színvonalas fiatal kamara zenekar, kamara együttes. Ugye most egy vonos ötös a tagjaiból szerepel, az egész zenekart most nem tudtuk megmozdítani, de többször jártak itt nálunk, és nagyon emlékezetes koncerteket tartottak. Szeretném, hogyha a jövőben a teljes zenekarral is meg tudnának mutatkozni majd Lendván, vagy akár más helyszínen a határon túl. Csordás Klárával magam is most találkoztam először, ő Párizsban élő énekesnő. Ők arra vállalkoztak, hogy a koncerten belül Astor Piazzolla dalokat is fognak előadni, és nekem volt szerencsém két dalt lefordítani magyarra, úgyhogy most ez a nemzetközi kínálatunk ma Szlovéniában, hogy egy magyar zenekar argentin tangót játszik francia országból érkező énekesnő magyar nyelvű édekével.
0: Ez egy fantasztikus zenei utazás lesz akkor ma este, mint ahogy tegnap az Őri Szentpéteri közönség is ezt átélhette. Péter, hogyha a 25 évet nézzük, akkor ez egy óriási, valóban egy óriási mértföldkő. Negyed évszázadról beszélünk. Ön hogy éli meg ezt a 25 évet itt az Őrségben és a köztivál tekintetében?
1: Hullámzóan, tehát volt lendületes indulás, és aztán erőteljes felívelő szakasz, aztán voltak stagnáló időszakok, volt egy Covid, amikor szinte minden leállt, és aztán azóta van egy éledező időszak. Nem tudom, hogy Szlovéniában hogyan értékelik a kulturális életnek a látogatottságát, élénkségét, dinamizmusát. Itt egy kicsit azt tapasztalom, hogy a élénkségét, dinamizmusát. Itt egy kicsit azt tapasztalom, hogy a Covid óta ez egy

0: 7 órakor kezdődő koncert itt Őri Szentpéteren. Ez egy tényleg különlegesség. A kozmikus eredetű hangokból szőtt elektronikus zenei koncert, ilyet nem nagyon lehet máshol hallani. Az ifjú Kurták György szintén Franciaországból, és két korábbi társa, akik a KFT zenekar tagjai voltak, Lengyelfi Miklós, Márton András, egy egészen különös világot varázsolnak itt az elektronikus zenei hangokból. Nézni is egészen megdöbbentő, hogy milyen hangszerek, milyen hangokat tudnak kiadni. Ez mindenképpen egy zenei kuriózum. Holnap este 7, Őri Szentpéter. Aztán, ha továbbugrunk szerdára, szerdán szintén este 7-től, hát föl se tudom sorolni, mert a dalköltők, a popzenészek színe java jön, végül is az Iván és a Parazol koncertje zárja majd ezt a zenei összetett programot, ami szerdán este 7-től kezdődik, ugyanitt Őri Szentpéteren, Omega Parkban egy szabadtéri koncert. Aztán a csütörtök az inkább a népzenéjé, a legendás muzsikás együttes játszik Őri Szentpéteren, a református templomban. Az 6 órakor kezdődik, és hát pénteken este pedig a Bobán Markovics zenekar. Utána még van a hétvégén Szalafön, ami szintén egy nagyon jellegzetes, különleges szabadtéri helyszín, ahol népzenétől fényfestésig mindenféle még elő fog fordulni, és aztán 23-án délután záródik a Dress kvartett koncertjével a 25. Hétrétország.
1: Ugye a 25. Hétrétország, most én azért észrevettem, hogy 10 naposnál azért hosszabbra nyúlt, ez az évforduló kapcsán jött ötletként, vagy olyan sok fellépő volt, hogy így lehetett elosztani szépen, szellősen?
0: Hát, is. Igen, tehát én arra gondoltam, hogy a 25. az legyen nagyobb, szélesebb, láthatóbb, mint minden korábbi, ettől lett kéthetes, és aztán valóban praktikusan ez annyi haszonnal járt, hogy annyi kedves visszatérő fellépőnk, barátunk volt ez alatt a 25 év alatt, hogy nehéz lett volna beszorítani a szokásos menetrend idejébe, hogyha csak egy részét is szerettük volna viszont látni nekik, de hát így aztán sokan belefértek a programba, úgyhogy barátkozom ezzel a kéthetes időtartammal, persze minden szempontból nehezebb, de lehet, hogy van egy olyan haszna, amit hát idáig nem tapasztalhattunk ennek a bőségnek a vonzó lehetőségét idáig nem tudtuk kiaknázni.
1: Péter, érthetem úgy azt, hogy barátkozom a két héttel, hogy lesz folytatása jövőre és a következő években is Hétrétországnak?
0: Én azt szeretném, hogyha azok a partnereink, akik most már tényleg visszatérő megbízható partnerek, azok kicsit a saját kezükbe vennék ennek a dolognak a szervezését és részben a megoldását. Tehát, hogy itt ezt a találkozó helyet, ezt a pontot az augusztusi találkozásra ezt szeretnénk biztosítani, és valahogy olyan fordulatot kívánnék venni, hogy aki jelentkezik és ide akar jönni, azokat fogjuk szívesen látni, és hát nem feltétlenül én akarom meghatározni előre, és ide csalni, és ide szervezni a fellépőket. Lássuk meg hogy ebben a variációban, ebben az öntevékeny variációban mire jutunk majd Hétrétországban, ha tényleg ez összejön és lesz ilyen jövőre.
1: Hát remélem, hogy ha nélkül lesz jövőre. Péter, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, és várom a kedves érdeklődőt.

0: őket a határon túlról is.
1: Súlyi Péternek köszönöm a beszélgetést, a Hét-Hét Országnak pedig boldog 25. születésnapot kívánunk. A Zene Lelke Lendván, az Anima Műzike Kamara Zenekar Vonós Ötöse és Csordás Klára koncertje ma este 19 órakor kezdődik a Lendvai Zsinagógában, a belépés díjtalan, a fesztivál hangulata pedig garantált, és ehhez most mi is adunk egy kis plusz löketet, hiszen jön az I Van Under Parasol.

0: amit mondok.
1: És milyen igaz? Hát minden szava. Kérdőjelek és válaszok Ivan and the Parasol és a Carson Kuma egy közös dallam. Őket is lehet majd látni Hétrétországban, és ha jól emlékszem, Péter azt mondta, hogy augusztus 19-én, ami azt jelenti, hogy szerdán. Az esti koncertet ők adják, és hogyha kérdésük van, akkor én remélem, hogy megadom a választ, ugyanis ezt a fél órát megtöltjük rengeteg zenével. Dőljenek egy kicsit hátra, élvezzék ezt a kellemes délelőttöt, amikor csak ilyen 23 fok van. Ugye milyen jól hangzik a 30 nem tudom néhány fok után, hogy azt mondjuk, hogy 23 fok van, borús az idő, nem égeti a nap a bőrünket, egy kicsit föl lehet frissülni, és reményeink szerint délutánra talán a csapadék is megérkezik. Az országban egy-két helyen már esett, Posztolyna, Ljubljana térségében, és ezek még egyelőre csak kisebb esők. A hidegfront hozadéka délutánra várható, jelentősebb csapadékot várnak a meteorológusok, és nyilván mi is, hiszen az esőre nagyon nagy szüksége lenne ebben az aszályban. Na de zene nélkül nem maradnak, úgyhogy nem lesz aszályos a délelőttünk. Horváth Tomi jön, Lóci játszik, Dénagy Lajos, itt lesz a 4-es Street zenekar, 11 órakor jövünk majd a friss hírekkel, és aztán a következő órában Podgyász, egy kis utazási magazin, és Magyarország egy gyönyörű városát fogjuk felkeresni. Tartsanak velünk, csodás délelőttöt mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van. Lassan befejeződik a több mint 400 millió euró értékű új biogyógyszerészeti központ építése Lendván. A beruházás a légtörténetének legnagyobb egyedi befektetése. Az új központ még idén megkezdi működését. Az első próbagyártást pedig 2026 utolsó negyedévére tervezik, írja ma a Szobota Info. A rendszeres kereskedelmi termelés megkezdése előtt azonban még több lépésre van szükség, többek között a gyártási folyamatok jóváhagyására és a hatósági engedélyek beszerzésére. A lényvai üzem működtetéséhez a LEG eddig több mint 300 új munkatársat vett fel. Többségük Szlovéniából, elsősorban az ország észak-keleti részéből érkezik, de a szomszédos országokból is alkalmaznak szakembereket. A munkaerőfelvétel továbbra is zajlik. A múlt héten 4 halálos kimenetelő közlekedési baleset történt Szlovénia útjain. Ezekben 4 ember vesztette életét, közölte az országos rendőrigazgatóság ma az STA-val. Az év elejé óta 58-an haltak meg közlekedési balesetben a szlovén utakon. Ugyanebben az időszakban tavaly 65 halálos áldozatot regisztráltak. Az Egyesült Államok jelentősen csökkenti részvételét a Dél-Koreával közösen ma kezdődő éves hadgyakorlaton, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök. A döntést azzal indokolta, hogy a gyakorlat szerinte rossz és ellenséges üzenetet küld Észak-Koreának, amellyel jó kapcsolatot ápol. Trump a gyakorlat költségeit is kifogásolta, ezért utasította Pete Hegset hadügyminisztert a katonai műveletek nagyságrendjének jelentős mérséklésére. A hadgyakorlaton 18 ezer dél-koreai katona mellett az ott állomásozó 29 ezer fős amerikai haderő egységei és több NATO tagország képviselői vesznek részt. A hadgyakorlat az eredeti tervek szerint 11 napig tart. Sport. A bajnok Arsenal nyerte az angol labdarúgó szuperkupát, miután a vasárnapi mérkőzésen 3-0-ra legyőzte a Manchester City-t. A londoni csapat már a 25. másodpercben vezetés szerzett Califiori révén. Havertz duplázta meg a londoni csapat előnyét. A végeredményt Ødegaard állította be. Az Arsenal története 18. szuperkupa sikerét aratta. A City-nél ezen a találkozón mutatkozott be a kispadon Enzo Maresca. Az olasz edző Pep Guardiola helyét vette át a vezető edzői poszton.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek estére az egész országra kiterjednek. Hevesebb felhőszakadás és erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Meghibásodott tehergépkocsi akadályozza a forgalmat a Muravidéki autópályán Pince és Lendva között Muraszombat irányában. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Domžale és Zadrobová között Ljubljana irányában, valamint Slovenska Bystrica lyuk és a Golorebro alagút között szintén a főváros felé.
0: MMR.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai adásunk során a Dunakanyar egyik legszebb településére, Visegrádra látogatunk. Egy olyan városba, amelynek neve hallatán szinte mindenkinek a magas sziklán álló fellegvár jut eszébe. Visegrád azonban nem csak lenyűgöző panorámájáról ismert, hanem királyi palotájáról, középkori történeteiről, és arról is, hogy évszázadokon át fontos szerepet játszott a magyar királyság életében. Mai utitársam és idegen vezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek újra a Podgyászban.
1: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Ahogy már számos említett város, úgy Visegrád neve is szorosan összefonódott a magyar királyok történetével. Hogyan vált ez a kis dunakanyari település az ország egyik legfontosabb királyi központjává?
1: A város története egészen a római korig nyúlik vissza, de igazán a tatárjárás után került a történelem központjába. IV. Béla király felismerte, hogy a Duna fölé magasodó hegy stratégiailag kiváló hely egy erődítmény számára. Ezért a 13. század közepén megkezdődött a fellegvár építése. Egyébként nem csak a Dunakanyar ellenőrzésére szánták, hanem menedékként is. Egy esetleges újabb támadás idején ide húzódhattak vissza a nyulak szigetén, vagyis a mai Margit szigeten élő domonkos apácák és a király lánya Margit. A fellegvár tehát nem csak katonai erődítmény volt, hanem egyfajta végső biztonsági pont is. Egyébként a 14. század elején az Anjou-házból származó első Károly, vagyis Károly Róbert tette át ide a királyi székhelyet. Ettől kezdve Visegrád közel 100 éven át a magyar királyság politikai központja volt. Itt uralkodott Nagy Lajos király, később luxemburgi Zsigmond is gyakran tartózkodott a városban, Mátyás király pedig tovább bővítette és Európa egyik legfényűzőbb reneszánsz udvarává alakította a királyi palotát. Itt őrizték hosszú időn át a Szent Koronát is, amely 1440-ben innen került ki. Erzsébet királyné megbízásából egy udvarhölgy titokban kicsempészte a várból, majd Bécsbe vitte. A koronarablás komoly politikai feszültséget okozott, és jól mutatja, hogy milyen jelentős szerepet töltött be a vár a korszak hatalmi viszonyaiban. Egyébként érdemes belegondolni, vagy érdekes is belegondolni abba, hogy ez a ma alig 2000 lakosú kisváros egykor Európa egyik legjelentősebb királyi központja volt, ugyanis megfordultak itt uralkodók, követek, lovagok és kereskedők is. Illetve emiatt, vagyis pont e véget, Visegrád valóban a középkori Magyarország egyik legfontosabb szintere volt.
0: És ha már ugye a középkori Magyarországról beszélünk, akkor milyen szerepet töltött be Visegrád abban az időben?
1: Ebbe a témába már egy kicsit belementem, tehát Visegrád nem csak egy királyi rezidencia volt, hanem a középkori diplomácia egyik központja is. A legismertebb történelmi esemény az az 1335-ös visegrádi királytalálkozó, amikor Károly Róbert vendégül látta III. Kázmér lengyel királyt és luxemburgi János cseh királyt. A három uralkodó kereskedelmi és politikai megállapodásokat kötött, amelyek hosszú időre meghatározták Közép-Európa viszonyait. Egyébként éppen erre az eseményre utal a mai visegrádi együttműködés, vagyis a V4 neve is. Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia 1991-ben tudatosan választotta ezt a történelmi hagyományt, amikor létrehozta az együttműködést. El kell mondanom, most kicsit ugrálok az időbe, és most visszaugrok Mátyás királyhoz. Ugyanis a vár, vagy Visegrád, Mátyás király idején élte a fénykorát. A királyi palota a reneszánsz művészet egyik legkorábbi közép-európai központjává vált, itáliai mesterek dolgoztak itt, díszes kertek, szökőkutak és pompás termek épültek, így a korabeli utazók szerint Visegrád Európa legszebb királyi udvarai közé tartozott.
0: És ahogy már említettük az adás elején, hogy ha Visegrádra érkezünk, szinte lehetetlen nem észrevenni a magasból őrködő fellegvárat. Miért számít ez a Dunakanyar egyik legismertebb jelképének?
1: Valószínűleg azért, mert kevés olyan hely van Magyarországon, ahol a történelem vagy a történelmi épületek és a táj ennyire harmonikusan találkoznak. Azt kell mondanom, hogy a Fellegvár szinte uralja a tájat a Dunakanyarban, úgyhogy már önmagában ezért a harmonikus találkozásért is megéri felkapaszkodni ide.
0: És még miért érdemes felkapaszkodni a várba?
1: Ahogy belépünk a kapun, szinte megelevenedik előttünk a középkor. A kiállítások bemutatják a vár történetét, a középkori fegyvereket, a páncélokat és a mindennapi életet. Így könnyen el tudjuk képzelni, hogy hogyan éltek itt több száz évvel ezelőtt. Az egyik legnépszerűbb látnivaló a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Ugye beszéltünk róla, hogy Székesfehérváron is van egy ilyen hiteles másolat. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokban valóban, vagy időszakokra valóban a visegrádi várban őrizték. Úgyhogy ez a hely pont e véget a magyar államiság történetében igazán kiemelkedő szerepet játszott. Egyébként megtekinthető egy panoptikum is az előbb említett 1335-ös visegrádi királytalálkozó emlékére is. És hogyha tovább sétálunk, akkor a várudvarokon bástyákat, védműveket és rekonstruált helyiségeket, is láthatunk. De azt hiszem, hogy

0: mutatja. Tavasszal ugye üdezöldbe borulnak a hegyoldalak, ősszel pedig szinte izzenek a vörös és arany színek, télen pedig tiszta időben szintén más látvány tárul a szemünk elé. Egyébként érdemes lehet még naplemente idején is ideérkezni, hiszen a Dunát azt ilyenkor aranyszínűre festik a lemenő nap fényei.
1: A legtöbben a várat keresik fel először, pedig a város másik nagy kincse a Királyi Palota. Miért olyan különleges ez a hely?
0: Hát igen, valóban a Fellegvár viszi a reflektorfényt, pedig a Királyi Palota az legalább ennyire izgalmas. Ha azt mondjuk, hogy a Fellegvár a középkori Magyarország erejét képezte, akkor a palota pedig a királyi udvar fényűző mindennapjait mutatja meg. A palota építését a 14. században Nagy Lajos király kezdte meg, és luxemburgi Zsigmond uralkodása idején vált igazán jelentőssé. Ekkora már nem csupán királyi lakhely volt, hanem európai mércével is kiemelkedő udvari központ. A gótikus épület együttes mérete, kialakítása és díszítettsége a korszak uralkodói reprezentációjának fontos példája volt. Ugye Zsigmond halála után a palota jelentősége visszaesett, de később Mátyás király idején új lendületet kapott, vagy azt is mondhatjuk, hogy ekkor élte a fénykorát, ugyanis itáliai mesterek segítségével az egyik legpompásabb reneszánsz uralkodói központtá alakították Közép-Európában. A korabeli feljegyzések szerint a visegrádi palota szépsége vetekedett a kor legjelentősebb európai udvaraival. Mátyás király és felesége, aragóniai Beatrix különösen nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az itáliai reneszánsz művészet megjelenjen Magyarországon is. Díszes lodzsák, faragott kőerkélyek, szökőkutak és gondosan kialakított kertek tették különlegessé a palotát. A palota legismertebb látnivalója a Herkules kút, ami a magyar reneszánsz egyik legismertebb alkotása. Ugyan a látogatók ma már csak egy rekonstrukciót láthatnak, ez mégis jól érzékelteti, hogy milyen gazdag díszítés jellemezte egykor az udvart. Egyébként, hogyha sétálunk, akkor érdekes belegondolni abba, hogy ezen a helyen egykor Európa legjelentősebb uralkodói és követei sétáltak, vagy tárgyaltak, vagy éppen ünnepeltek.
1: Visegrád másik ikonikus épülete a Salamon torony. Honnan ered a neve, és milyen szerepet töltött be egykor?
0: Érdekes a kérdésed, ugyanis a Salamon toronynak az egyik legnagyobb rejtélye az éppen a közszájon forgó megtévesztő elnevezése, hiszen úgy gondolhatnánk, hogy Salamon királyról van elnevezve, de Salamon király semmiképpen sem raboskodhatott a Fellegvár lakótornyában, amit ugye ma a hagyományos Salamon toronynak hívunk, hiszen Salamon a 11. században volt fogja László királynak, de az tény, hogy Visegrádon volt fogjul ejtve, viszont a Salamon torony és a kettős várrendszer elkészültéről csak 1256-ban adott hírt az első hivatalos oklevél, amikor már IV. Béla uralkodott. A visegrádi alsóvár, melyet ugye IV. Béla korától Mátyás királyig valamennyi magyar uralkodó folyamatosan korszerűsített, alapvetően három feladatot látott el mindvégig. Ugye katonai célokat szolgáló erődítmény volt, ispáni lakóhely is volt, valamint királyi szálláshely is volt. Az erődítés falai mögött berendezkedve a Budát és Esztergomot, ugye ezt a kettő rendkívül fontos várost összekötő országutat, valamint a dunai hajózási útvonalakat is precízen ellenőrizhették innen.
1: A torony környékén gyakran rendeztek lovagi bemutatókat is. Mit élhet át itt egy család vagy egy gyerek?
0: Igen, valószínűleg egy gyerek számára ez lehet Visegrád egyik legszórakoztatóbb látványossága vagy ajánlata, mert itt a történelem valóban életre kell, tehát nem csak kiállításokat nézünk, hanem testközelből élhetjük át, milyen lehetett a középkor. A Szent György lovagrend tagjai látványos lovagi tornákon mutatják be, hogy miképpen küzdöttek a harcosok a király és a királyné kegyeiért a 14. századi Visegrádon, ami ugye mindig nagy élményt jelent. A program pedig úgy kezdődik, hogy a közönségből választanak egy királyt és egy királynét, őket királyi palástokba öltöztetik és megkoronázzák. A királyi felszólításra bevonulnak a lovagok, akik középkori fegyvereikkel célzó és bajvívő

0: hívó tudásukat bizonyítják a királyi párnak és meghívott vendégeiknek. A párviadalok valósághűen és izgalmasan, esetenként humorral idézik fel a középkori lovagok bátorságát és vakmerőségét. Egyébként a műsoraikat királyi vadászév reptetése is színesíti. Úgy gondolom, hogy a gyerekek különösen élvezhetik ezeket a programokat, hiszen számukra ez kicsit olyan, mintha egy történelmi kalandfilm elevenedne meg előttük, plusz ugye nem csak a tankönyvekben látják azt, amit onnan kell megtanulniuk.
1: Visegrád nem csak történelmi emlékei miatt különleges, hanem természeti környezete miatt is. Mit ajánlanál azoknak, akik kirándulni szeretnének?
0: Elsőként én a Zsitfai kilátót ajánlanám a Nagy Villám tetején, ugyanis innen egészen más perspektívából láthatjuk a Dunakanyart, mint a Fellegvárból. Ez a kilátó egyébként nagyon könnyen megközelíthető, és nem csak a Fellegvárra van gyönyörű kilátás, hanem a Dunára és a Börzsöny hegyeire, valamint ugye a környező településekre is. És még az a jó, hogy Visegrádon nem kell feltétlenül tapasztalt túrázónak lenni ahhoz, hogy gyönyörű helyekre jussunk el. Nagyon sok rövidebb séta, illetve komolyabb túraútvonal is a látogatók rendelkezésére áll.
1: És ha egy hosszú hétvégét töltenénk itt, akkor milyen kirándulásokat érdemes még beiktatni?
0: Az egyik kihagyhatatlan úticél Dobogókő, amely a Pilis egyik legismertebb kirándulóhelye. Nem csak a túraútvonalai miatt népszerű, hanem azért is, mert innen nyílik az egyik legszebb panoráma a Dunakanyarra. Úgyhogy, ha valaki szeretne a természetben kikapcsolódni, akkor ezt mindenképpen érdemes felvenni a programba. Egyébként nagyon jó élmény lehet a hajókirándulás is, ugyanis a Dunáról teljesen más arcát mutatja Visegrád. Így azt látjuk, hogy egyszerre látszódik a Fellegvár, a királyi palota és a hegyek ölelésében kanyargó folyó. Úgyhogy vannak, akik azt mondják, hogy a Dunakanyart a vízről lehet igazán megismerni. Szerintem próbáljuk ki, aztán döntsük el, hogy honnan ismertük meg jobban. És hogyha visszatérünk a szárazföldre, akkor a kerékpározás szerelmeseinek is ideális választás lehet a környék. Ugyanis a Duna mentén kiépített kerékpárutakon akár Zebegény, Nagymaros vagy Esztergom felé is el lehet indulni. Útközben pedig nagyon sok, illetve számos hangulatos település, vízparti pihenőhely és nagyon szép panorámák várják a kirándulókat.
1: És már, ahogy egy kicsit utaltunk rá, Visegrádon szinte egész évben megelevenedik a középkor. Milyen rendezvényeket ajánlanál a látogatóknak?
0: Ha valaki igazán szeretné átélni Visegrád hangulatát, akkor érdemes valamelyik nagyobb rendezvény idejére időzíteni az utazását. A legismertebb esemény kétségkívül a visegrádi nemzetközi palotajátékok, amelyekre minden év júliusába kerül sor. Ilyenkor a város néhány napra visszarepül a középkorba, lovagok, udvarhölgyek, zenészek és kézművesek lepik el az utcákat, a királyi palota udvarát és a Salamon-torony környékét is. A rendezvény Európa egyik legnagyobb középkori történelmi fesztiváljának számít egyébként. A látogatók lovagi tornákat, solymász bemutatókat, középkori zenét, korabeli táncokat és hagyománynyőrző előadásokat is láthatnak. A vásári forgatagban kézműves portékák, korhű viseletek és helyi finomságok várják az érdeklődőket, úgyhogy tényleg olyan érzésük lehet, mintha 600 évet visszautaztak volna az időbe. Egyébként szerintem különösen jók ezek a programok, mert itt aztán minden korosztály talál magának valamilyen élményt. Most itt gondolok arra, hogy a gyerekek kipróbálhatják mondjuk a zíjászatot, vagy részt vehetnek mindenféle játékos foglalkozáson, a felnőttek pedig közelebbről is megismerhetik a középkori életet. De persze nem csak a palotajátékok miatt érdemes idejönni, mert az év folyamán folyamatosan rendeznek lovagi bemutatókat, történelmi előadásokat és kulturális programokat is. Úgyhogy szinte bármikor érkezünk, jó eséllyel belecsöppenhetünk egy különleges eseménybe.
1: És És mi a helyzet a gasztronómiával? Milyen helyi ízeket érdemes megkóstolni?
0: Hát igen, az egész napos kirándulás után biztosan megjön az étvágy, és szerencsére Visegrád ezen a téren sem fog csalódást okozni, ugyanis a Dunakanyar gasztronómiája szerre épít a magyar konyha hagyományaira és a környék természeti adottságaira is. A Duna közelsége miatt sok étterem kínál friss halételeket, de a környező erdőknek köszönhetően a vadételek is népszerűek. Úgyhogy nagyon sok helyen szerepelnek az étlapon a szarvasból, őszből vagy vaddisznóból készült fogások. Egyébként a környék borait is érdemes megkóstolni, hiszen a Dunakanyar közelében több kiváló borvidék is található. Ami nekem különösen tetszik, hogy sok étterem nem csak az ételekkel, hanem a környezetével is különleges élményt nyújt. Ilyen például a Reneszánsz étterem, ahol korhű ruhákban várják a vendégeket a felszolgálók.
1: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Egy helyet, egy élményt, mi lenne az?
0: Én mindenképpen a Holdvilágárkot mondanám, ami egy különleges szurdokvölgy Pomáz és Visegrád között a Pilis szívében, és ezt a szurdokot meredek sziklafalak, kisfahidak, patakmedrek és vadregényes ösvények teszik igazán hangulatossá, úgyhogy már a túra is egy igazi kaland, hiszen helyenként létrák és kapaszkodók segítik az áthaladást. Ráadásul a Holdvilág árokhoz több izgalmas legenda is kapcsolódik, de én most azt szeretném elmondani, hogy egyesek szerint itt rejtőzhet Árpád fejedelem sírja, mások pedig úgy tartják, hogy már a honfoglalás előtti időkben is szent helyként tekintettek erre a völgyre. Sajnos ezekre nincsenek régészetileg bizonyított válaszok, de a hely misztikus hangulata miatt könnyű megérteni, hogy ezek a legendák miért születtek meg.
1: Visegrád egyszerre idézi fel a magyar királyok korát és a Dunakanyar természeti szépségeit. A fellegvárból nyíló panoráma, a királyi palota reneszánsz öröksége, a középkori hagyományok és a Duna közelsége együtt teszik ezt a kisvárost igazán különleges úti céllá. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Lassan délhez közelít az óra mutatója, úgyhogy nekem már csak egy dolgom maradt, megköszönni az eddigi megtisztelő figyelmüket és a Uravidéki Magyar Rádió további adását is a figyelmükbe ajánlani. Göncz Tamara várja önöket a következő 7 órában, a délelőtti csapat pedig búcsúzik. A zenéket a mai délelőtti reggeli hangtechnikus Györkös Gorán válogatta, neki köszönöm a munkáját, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Prisznyák Attila felelős szerkesztő nevében elköszön a műsorvezető Cseresnyés Tünde. Egyelőre felhős, borongós az időjárás Lendván, és bár felhőket mutat az előrejelzés, az esőre úgy tűnik, hogy még várnunk kell, mert hogy a jelenlegi prognózis szerint a délutáni akár kora estébe tolódhat át, de ígérik az esőt, és remélem, hogy mi is kapunk csapadékot. Legyen szép napjuk, minden jót, legközelebb holnap várom önöket.

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Göncz Tamara műsorvezető összegzi az elmúlt 24 óra fontosabb eseményeit. Először röviden címszavakban.
2: Augusztus 17-e Szlovéniában a Muravidéki Szlovénok Anyaországgal való egyesülésének a napja.
1: Idén működésbe áll a Lendvai Leküzem.
2: A mezőgazdasági minisztérium segíti az aszálykárosult gazdákat.
1: Lehűlést és elsőt hoz a hét.
2: Több mint 20 halottja van az ukrán-orosz támadásoknak.
1: Jared Kushner Benjamin Netanyahuval tárgyal a gázai tervről.
2: Három mérkőzéssel zárult vasárnap a szlovén férfi labdarúgó első osztály 5. fordulója.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: Augusztus 17-e Szlovéniában a moravidéki szlovénok anyaországgal való egyesülésének a napja. A központi regionális megemlékezést vasárnap este Velika Polanában rendezték meg. Az ünnepi szónok Jernej Vrtovec infrastruktúráért felelős miniszter hangsúlyozta, az ország minden térsége számára egyenlő fejlődési lehetőségeket kell biztosítani. Vrtovec a moravidék fejlesztési lehetőségeinek bővítését szorgalmazta, és fontosnak nevezte olyan feltételek megteremtését, amelyek arra ösztönzik a fiatalokat, hogy a régióban maradjanak, illetve oda visszatérjenek.
1: Kiemelte a térség adottságait, valamint a korszerű infrastruktúra jelentőségét. Szólt az idei asszályról és a muravidéki gazdák nehéz helyzetéről is. A miniszter szerint a muravidéknek rendkívüli adottságai vannak, többek között a vállalkozások, a mezőgazdaság, a turizmus és a kultúra területén, de jelentős a geotermikus potenciálja is. A fejlesztési lehetőségek közül külön kiemelte a geotermikus energia hasznosítását, valamint a korszerű infrastruktúra fejlesztését, amely szorosabban kapcsolhatná össze a Muravidéket Szlovénia más térségeivel. A Muravidéknek az anyaországhoz való visszacsatolására és a muravidéki szlovénok egyesülésére 2006 óta emlékezünk állami ünnepnapon. Ez azonban nem munkaszüneti nap.
0: Lassan befejeződik a több mint 400 millió euró értékű új biogyógyszerészeti központ építése a Lendván. A beruházás a légtörténetének legnagyobb egyedi befektetése. Az új központ még idén megkezdi működését. Az első próbagyártást pedig 2026 utolsó negyedévére tervezik, írja ma a Szobota Info.
1: A rendszeres kereskedelmi termelés megkezdése előtt azonban még több lépésre van szükség. Többek között a gyártási folyamatok jóváhagyására és a hatósági engedélyek beszerzésére. A lendvai központban biológiailag hasonló gyógyszerek hatóanyagait gyártják majd. A lendvai üzem működtetéséhez a LEK eddig több mint 300 új munkatársat vett fel. Többségük Szlovéniából, elsősorban az ország északkeleti részéből érkezik, de a szomszédos országokból is alkalmaznak szakembereket. A munkaerő felvétel továbbra is zajlik, jelenleg elsősorban a termelés, a folyamatirányítás, a minőségbiztosítás és ellenőrzés, valamint a műszaki és logisztikai területeken keresnek új munkatársakat.
0: János Ziegler Král mezőgazdasági miniszter Sztichnában a helyi kolostor alapításának 890. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen arról beszélt, hogy már több intézkedést is bevezettek a szárazság miatt nehéz helyzetbe került gazdák megsegítésére. Kiemelte a megelőző intézkedések fontosságát, az öntözés kapcsán pedig a szükséges eljárások felgyorsítását sürgette.
1: Ziegler Král szerint az öntözőrendszerek fejlesztésének legnagyobb akadályát a túl hosszú engedélyezési eljárások jelentik, ezért a minisztériumok közötti együttműködés már intenzíven zajlik. Az ügyben ugyanakkor kulcs szerepe van a környezetvédelmi és területrendezési minisztériumnak. A miniszter szerint az idei rendkívüli mezőgazdasági asszály következményeinek enyhítésére már több intézkedés is folyamatban van. A jelenlegi helyzetre tekintettel pedig azt is vizsgálják, hogyan lehet minél több nemzeti forrást hozzáadni az energia és műtrágya árak emelkedésének enyhítését célzó uniós támogatásokhoz. A minisztérium emellett felgyorsította a tavalyi asszály és fagykár miatt járó támogatások kifizetését is, amelyek néhány napon belül megkezdődnek.
0: A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet után ezen a héten valamest enyhülhet a kánikula Szlovéniában. Az előrejelzések szerint hideg front éri el az országot. A front leginkább délután és este fejti ki hatását, amikor egy zivatarsáv vonul át Szlovénián. A hét második felében több csapadékra lehet számítani.
1: Ma helyenként záporok és zivatarok alakulhatnak ki, amelyek délután észak felől az egész országra kiterjednek. Egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt. Az északi irányú szél megerősödik. A front átvonulása után gyors lehűlés várható, közölte a szlovén környezetvédelmi ügynökség. A lehűlés azonban rövid ideig tart. Szerdán ugyanis ismét 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön, főként az ország nyugati részén már több eső várható. Pénteken pedig a csapadék az egész országra kiterjedhet.
0: Két ember fulladt vízbe vasárnap Szlovéniában. A Bohinyi tóban egy 27 éves iráni állampolgárságú Szlovéniában ideiglenes tartózkodási engedéllyel élő férfi vesztette életét.
1: A tragédia délután 3 óra körül történt, amikor egy 4 fős külföldi állampolgárokból álló társaság szubdeszkát bérelt a tavon. A deszka a parttól nem messze felborult, a férfi pedig a vízbe esett. Mentők emelték ki a vízből, majd az orvosi csapattal együtt megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. Vasárnap este a ljubljanai rendőrséget a Podpecsi tónál történt balesetről is értesítették. Úszás közben egy 46 éves Szlovéniában rendezett tartózkodással rendelkező külföldi férfi fulladt vízbe. A férfi a mólóról ugrott a vízbe, de nem jött fel a felszínre. Később életjelek nélkül találták meg. Az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel.
0: Izrael szeptember közepén nyitja meg nagykövetségét Szlovéniában. Ezt az izraeli nagyköveti hivatal erősítette meg a Szlovén RTV-nek. A nagykövetség pontos helyszínét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Ez az Izrael első állandó rezidens nagykövetsége Szlovéniában.
1: A ljubljanai képviseleten a nagykövet mellett egy kisebb diplomáciai csapat dolgozik majd. A nagykövetség megnyitását a két ország közötti kapcsolatok erősítésének fontos jelzéseként értékelik. A cél a politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítése. A képviseletet Ruth Cohen Dar vezeti, aki júliusban lett Szlovénia első rezidens izraeli nagykövete.
0: 6 ember életét vesztette a Belgorod megyei Koloszkova községet ért ukrán rakétatámadás következtében, közölte Alexander Suvajev, a régió ügyvezető kormányzója hétfőn. Az ugyancsak határmenti Berjanszki régióban lévő Panuravka községben dróntámadás ölt meg egy civilt.
1: Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 205 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az AL-9 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Legalább 2 meghaltak, és sokan megsebesültek az orosz hadsereg éjszakai légitámadásának következtében. Lakóházakban és civil infrastrukturális létesítményekben keletkezett károk, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. Oleh Kopkiper, Odessa megyei katonai kormányzó arról számolt be, hogy hétfőre véradóra újabb támadás érte a régió kikötői infrastruktúráját. 4 ember megsebesült, az egyikük állapota súlyos. Vasárnap legalább 19 ember vesztette életét az Ukrajna és Oroszország közötti kölcsönös drón és rakéta támadásokban. Az orosz védelmi minisztérium szerint Ukrajna több 100 drónnal intézett támadása az év eddigi legnagyobbika volt.
0: Jared Kushner, Donald Trump, Amerika elnök külön megbizottja vasárnap Egyiptomban találkozott Abdel Fattah és Sisi egyiptomi elnökkel, hogy az amerikai gázai béketerv végrehajtásáról tárgyaljanak. Kushner az iszlamista Hamász vezetésének képviselővel is egyeztetett. A találkozón a Hamász ismét megerősítette, elkötelezett a megállapodás végrehajtása mellett.
1: Kushner ugyanakkor ragaszkodott a Hamász teljes lefegyverzéséhez, valamint ahhoz, hogy a szervezet a jövőben semmilyen szerepet ne töltsön be Gáza irányításában. Kushner ma délelőtt már Izraelbe érkezett, ahol a tervek szerint Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel tárgyal. Megbeszélésük középpontjában az amerikai gázai béketerv végrehajtása állhat. A tervet az izraeli kormány jelenleg elutasítja. Netanyahu hangsúlyozta, az izraeli hadsereg addig nem vonul ki a palesztin enklávéból, amíg a Hamász ténylegesen le nem fegyverzi magát. Az izraeli miniszterelnök azt is kijelentette, elutasítja egy független palesztin állam létrehozását. Az izraeli miniszterelnökkel Kushner mellett a Trump által létrehozott béketanács tagja Tony Blair volt brit miniszterelnök is találkozik.
0: Őrizetbe vettek 4 embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zadar térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett, közölte vasárnap a helyi rendőrség.
1: Az RTL horvát televízió értesülései szerint az őrizetbe vettek közül 3 horvát állampolgárok, egyikük pedig külföldi nő. A Večernji list című zágrábi napilap beszámolója szerint egy házaspár figyelt fel rájuk, miközben állítólag tüzet gyújtottak, és azonnal értesítette a rendőrséget. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy az őrizetbe vett személyek kapcsolatba hozhatók-e Benkovac térségében az utóbbi napokban keletkezett további tüzekkel.
2: Sport.
0: Három mérkőzéssel zárult vasárnap a szlovén férfi labdarúgó első osztály 5. fordulója. A Mura idegenben 2-1-re legyőzte az Ujanc Grosszupje csapatát. A vendégeknél Putics és Kászáló voltak a gólszerzők. Az Alumini 3-1-es sikert aratott a Rádomli ellen. a Szudzsi mesterhármas szerzett. 0-0 lett az eredmény a Koper Brava összecsapáson. Vasárnap az előfordulóval elrajtolt a szlovén labdarúgó kupa új idénye. Az Olimpia hosszúfalu 7-0-ra nyert a Nafta Öregfiúk ellen. A Csente 11-esekkel 6-4-re kiütötte a Nedelicát. A Cserenysavci 10-1-re verte a Kobiliét, míg a Tromenik 7-2-re nyert a Hodos otthonában. A kupasorozat az első fordulóval augusztus 26-án folytatódik. A Nafta ellenfele a Cserenysavci lesz, a hosszúfalu a Tuniscsével, a Csente pedig a Granicsárral csap össze. Kós Hubert országos csúccsal aranyérmet nyert 200 méteres vegyes úszásban a Párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. A 23 éves úszó 3 arannyal zárta a kontinens viadalt. Pápai Olivier országos csúccsal ezüstérmes lett 400 méter gyorsan, Milák Kristóf pedig a negyedik helyen végzett 50 méter gyorsan. Primož Roglič a július végi balesete ellenére rajthoz áll a szombaton kezdődő Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen, írta Gazzetta dello Sport. A 36 éves szlovén versenyző jól halad a felépüléssel, de ezúttal nem az összetett győzelemért száll harcba, hanem egyes szakaszokra összpontosít. A versenyen rajthoz áll Tadej Pogacar is, aki 2019 után tér vissza a spanyol körversenyre.
1: Időjárás. Ma változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek estére az egész országra kiterjedhetnek. Hevesebb felhőszakadás és erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Éjszaka megnyugszik a légkör és részben kiderül az ég. Holnap részben napos, időnként erősebben felhős idő várható. Délután és este főként az ország északi részén fordulhat elő egy-egy zápor. A hajnali hőmérséklet 12 és 18, a nappali csúcs érték pedig 23 és 28 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom a Steyr autópályán Domžale és Zadobrova között Ljubljana irányában. Szlovenska Bistrica jug és a Golorebro alagút között szintén a főváros felé, valamint Drámlje és Pletovárje között Maribor irányában.
0: Déli krónikánkat hallották, a híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Göncz Tamara a műsorvezető, és Györkös Gorán hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. Viszont hallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Csak szarás vagy menj tovább, ez volt Dukai Regina dal, ami pedig szép napot kívánunk a délutáni csapattal. Ez itt továbbra is a Moravidéki Magyar Rádió, 8 perccel vagyunk fél egy után, és ma hétig is itt leszünk önökkel, ugye este hétig egy újabb kellemes délután, ami minket illet, hát reméljük, hogy önök is így vannak ezzel. Ami biztos, hogy a mai délután folyamán megint csak lesznek jobbnál jobb muzsikák és jobbnál jobb műsorok is, ugyanis a zenei szerkesztő és egyben a délutáni hangtechnikus kolléga nem más, mint Lebár Teodor, a délutáni híreket Oletti Zsuzsa szerkeszti, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk, pontban egykor friss időjárás információk és ugye közlekedési információk, de ezen kívül még sok más érdekességet is tartogatunk, úgyhogy mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak a folytatásban is a Moravidéki Magyar Rádióval. Addig is viszont érkezik az R.E.M. és a Leaving New York.

Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: időjárás. Augusztus 17-e van, hétfői nap, a mai 13 óra pontos idő, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután legfrissebb időjárás információit hallhatják. Elsőként, ahogy azt már megszokhattuk, Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután változóan felhős lesz az ég az ország felett, helyenként záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek estére Szlovénia egész területére kiterjednek. Heves záporok és erős széllökések is előfordulhatnak egyébként. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 32 Celsius fok között alakul. Az éjszaka folyamán stabilizálódik a helyzet, és részben kiderül az égbolt. Reggelre egyes, mélyebben fekvő területeken köd is képződhet akár. Holnap részben derült idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután és este elszórtan záporok alakulhatnak ki, különösen az ország északi részén. A reggeli minimum hőmérséklet 12 és 18 fok, a nappali csúcsérték pedig 23 és 28 Celsius fok között alakul. A tenger melléken akár a 30 fokot is elérheti. Szerdán többnyire napos idő várható, a hőmérséklet pedig átmenetileg ismét emelkedik, délnyugati szél támad fel. Csütörtökön keleten viszonylag napos lesz az idő, máshol viszont változékony vagy többnyire felhős időre lehet számítani. Helyenként záporok és zivatarok valószínűek, különösen nyugaton és Szlovénia középső részének egyes területein. Továbbra is délnyugati szél fúj majd egyébként. A tenger melléken, ami a mai napot illeti, továbbra is rendkívül magas tűzveszély áll fenn, még az ország többi részén magas a kockázat mértéke, és ha ránézzünk a jelenlegi hőmérsékletekre, akkor láthatjuk, hogy Lendva 28 fokos, Muraszombat 26, Celje 24, Novomesto 29, Ljubljana 25, Maribor 24, Koper 26, Kredarica pedig 10 fokos. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma nagyrészt közepesen vagy erősen felhős időre számíthatnak, sok napsütés a déli délkeleti megyékben lesz. Késő délutánig csak helyenként, főként az ország északi felén alakulhat ki eső, záporok, zivatar egyaránt, majd a front hatására mindenhol megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon nő a csapadékhajlam is. A nagy része délies szél helyenként megélénkül, azonban zivatarok környezetében átmenetileg előfordulhatnak erős, viharos lökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 31 és 37 fok között, északon, északnyugaton az alatt alakul. Holnap, azaz kedden, nyugat felől további felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Záporok leginkább arra felé lehetnek, de a Dunántúlon is számíthatnak helyenként esőre, záporra, nyugaton zivatarra is. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között várható majd. Szerdán reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatnak gomoly felhőkkel. Csütörtökön pedig gomoly felhős, napos idő várható. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon is. Lenti 27 fokos, Zalaegerszeg 28, Nagykanizsa 29, Szentgotthárd 27, Szombathely szintén 27 fokos, még Budapesten 30 fokot mérnek jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont történtek balesetek, többek között lezárták a Vipavára-Zdörto regionális utat egy baleset miatt, a kerülő út az Ajdovscsina-Zoll-Logatec utakon keresztül lehetséges a jelentések szerint. Aztán megint csak baleset miatt akadozik a tengermelléki autópálya forgalma a Koper felé vezető oldalon, Logatec és Unec között lezárták itt a haladósávot és a lassúsávot is. Gépjármű meghibásodása miatt akadozik a Gorenszkói autópálya forgalma a Szentvidalagút és Koszeze között, Koszeze felé. A tengermelléki autópályán Logatec és Vernika között a főváros felé, illetve akkor még egy úttesten lévő tárgy is akadályozza az autósokat a Gorenszkói autópályán, Visnya-Gora előtt Ljubljana felé. illetve egy állat is akadályozza a forgalmat a Goranszkói autópályán, a Krány nyugat és a Nákló csomópontok között. Itt az autósoknak javasolják, hogy vezessenek óvatosan mindkét irányba, annak érdekében, hogy elkerüljenek bármilyen balesetet. Több helyen torlódásuk is vannak. A Steyr autópályán Domžale és Zadobrova között Ljubljana felé, Szlovenská Bystrica dél és a Golorebro alagút között Ljubljana felé, Drámlya és Pletovárja között Maribor felé. A Dolenszkói autópályán Bics és Ivancsnagorica között Ljubljana felé, a Goranszkói autópályán a Szent Vidalagút előtt Ljubljana felé, valamint a ljubljanai nyugati elkerülő úton Brezovica felé. A Koszeze felé vezető Szent Vidalagutat biztonsági okokból időnként lezárják. A ljubljanai déli elkerülő úton a központtól a tengermellék felé, illetve ha már a tengermellék, akkor a tengermelléki autópályán is találkozhatnak torlódásokkal, Ljubljanától Vrhnika felé, Logatec és Unec között Koper felé, Posztojnál előtt Koper felé és a Skófia átkelőnél Olaszország felé. Valamint a Bertoki Koper, Bled Lesse, Bohinska Bela, Bled, Smárje Koper és Lucia Strunjan utakon is találkozhatnak torlódásokkal. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a Jutomeri rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez ugye nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

Ez volt Olai Baja és az Embertelen dal, mi pedig maradunk a daloknál, az Embertelen részét azt elhagyjuk, ugyanis Gangsta Zoli év elején lett 60 éves, és ezt egy nagyszabású koncerttel ünnepelte meg a hétvégén, augusztus 15-én a Gangsta 60 Fesztiválon, ahol szinte minden zenekar színpadra lépett, amelyben a rapper dobos a pályafutása során meghatározó szerepet játszott. Az este során egymást váltották a különböző formációk, a punkos kezdetek, a hard rockon át egészen a rapig, így a közönség végigkövethette Gangsta Zoli sokszínű zenei karrierjét. A koncert természetesen nem lett volna teljes a Gangsta Zoli és a Kartel nélkül, de ezúttal Zoli nem csak rappelt, hanem basszusgitárt ragadott, gitározott, énekelt, sőt még a dobok mögé is beült. És a minifesztiválon konkrétan mindenki fellépett a Gimis punk zenekarától és a Mocsár blúzójától kezdve a KGB-n és az Action-en át a már említett Kártelig, írja egyébként a Recorder, és az ő legfrissebb cikkükben egyébként megtekinthetjük a koncert legforróbb felvételeit is, ugyanis Szvacsek Attila kint volt a helyszínen, és le is fotózta a koncertet, úgyhogy egész jó képek sikerültek itt, valósultak meg, mondhatni így is. Úgyhogy ha valakit esetleg érdekel, hogy hogyan is telt ez a mini fesztivál, akkor érdemes ellátogatni a recorder.blog.hu weboldalára, és ott lecsekkolni ezeket a képeket. Egy biztos, hogy megbánni nem fogják. És azt sem, ha velünk tartanak a folytatásban, ugyanis Gangsta Zoli és a Kartel fog szólni, tőlük pedig teljesen pontosan a Telepi Gyerekek című dal.

A Kémia című dal után érkezik a Hello Budapest, Bart Ákos Danon a zenekarától, a Mango Rice-tól. 3/4-kor pedig a friss ismétlése. Úgyhogy ha a délelőtti órákban olyan 4/10 körül lemaradtak volna róla, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk a folytatásban, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában. Na meg 2 órakor a friss híreket, Olati Zsuzsától.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal Kamrad újdonságát hoztam, aki újabb zenei fejezetet nyitott. Kamrad az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legsikeresebb pop énekese lett Németországban, és persze Európa szerte is most ismét bizonyítja művészi tehetségét. Kamrad dalról dalra bizonyítja, hogy nem volt véletlen a nemzetközi áttörése. Zenei stílusa és dalszerzői tehetsége folyamatosan fejlődik, és egy dolog egyre világosabbá válik. Ő egy olyan művész, aki tartósan megmarad a színtéren. Nagyon sok slágere lett népszerű, de most itt van a friss kislemez, a Love Sober, amellyel egy új zenei fejezetet nyit meg, és ismét bizonyítja művészi tehetségét, úgyhogy érkezem már is itt a napi frissben.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Augusztus 17-én Szlovénia szerte, így a Muravidéken is. A muravidéki szlovének anyaországgal való egyesülésének állami ünnepén a politikai vezetők és tisztségviselők a történelmi évfordulót méltatják, kiemelve a régió nemzeti összetartozását és kulturális gazdagságát. Ezen a napon a szlovének arra 107 évvel ezelőtti eseményre emlékeznek, amikor a Beltinci népgyűlésen a muravidéki szlovének kinyilvánították akaratukat, hogy sorsukat az anyanemzethez kapcsolják. Augusztus 17-e 2006 óta hivatalos állami ünnep, de nem munkaszüneti nap Szlovéniában. Ma este 7 órakor a Zenelelke Lendván című koncerten Csordás Klára énekművész és az Anima Music kamarazenekar vonós ötös lép közönség elé a zsinagógában. Műsoron Wolfgang Amadeus Mozart Kis éjj zene című darabja, Benjamin Britten Simple Symphony, Astor Piazzolla dalok, Bartók Béla Román népi táncok című művei szerepelnek. A belépés ingyenes lesz a Hétrét ország programjára, amit a Nemzeti Kulturális Alap támogat. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a magyar rendőrség az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Magyar Távirati Irodával. A busz lengyel zarándokokat szállított, Bosznia-Hercegovinából tartottak haza Lengyelországba, amikor a magyar autópályán letért az útról és felborult a jármű. 12 ember életét vesztette, 56 utas és a két sofőr megsérültek. A rendőrség első vizsgálata szerint a sofőr elaludhatott. A tűzoltók egy hatalmas erdőtűz megfékezésén dolgoznak Belgium Highlands nevű természetvédelmi területén, miközben sűrű füst borítja a német határhoz közeli környéket. A tűz eddig mintegy 30 négyzetkilométert perzselt fel, ezzel Belgium egyik legsúlyosabb erdőtűze lett az elmúlt években. A változó irányú szél kelet felé Németország irányába sodorta lángokat, a közeli településekről pedig mintegy 600 lakost evakuáltak. Belgium nemzetközi tűzoltási segítséget is kapott, többek között vízbombázó repülőgépek és helikopterek érkeztek, miközben az egységek folytatják erőfeszítéseiket a lángok megfékezésével. Újabb holtesteket hoztak felszínre a kelet-indonéziai földrengés után a mentőcsapatok. A szombati 7,7-es erősségű földmozgás halálos áldozatainak a száma így legkevesebb 50-re emelkedett hétfőre. Az egyik leginkább érintett régióban, Flores szigetén mintegy 5000 ember kényszerült otthona elhagyására, miután több száz ház megrongálódott. Egyes régiók áram és távközlési kapcsolat nélkül maradtak. A muszlim országban a túlnyomó részt katolikusok lakta Flores szigetét már 1992-ben is sújtotta egy 7,7-es erősségű földrengés. Akkor az esemény szökőárt váltott ki, és mintegy 2500 ember életét követelte.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős lesz az ég délután, és egyre több felé ered el az eső. A csapadékzóna estére átterjed az ország egészére. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között váltakozik.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

The World is ours, vagy miénk a világ, ez volt a dal címe. Mi pedig elértünk a délutáni programajánló idejéhez, ugyanis 14 óra 16 perc a pontos idő, és ezen a héten is bőven várnak ránk olyan események, programok, amikre ugye érdemes ellátogatni természetesen, hogyha tehetjük. Többek között augusztus 17-én, vagyis ma, a Lendvai zsinagógában a Zene Lelke Lendván címen lesz koncert, méghozzá Csordás Klára énekművész és az Anima Music kamarazenekar vonó ötöse fog fellépni. Teljesen pontosan. A programban szerepelnek Wolfgang Amadeus Mozart, Benjamin Britten, Astor Piazzolla és Bartók Béla muzsikái, és a belépés pedig ingyenes, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy ma 19 órától látogassanak el a Lendvai zsinagógába, és akkor tekintsék meg ezt a Zene Lelke Lendván című koncertet. Aztán a sport kedvelőinek sem, hát ők sem maradnak program nélkül, ugyanis ma rajtol az U19-es másodosztály keleti csoportjának a bajnoksága. A Lendvai Futballakadémián a NAFTA 17 órakor a Dravinját fogadja. Aztán augusztus 19-én szerdán rajtol az U15-ös és U17-es csapatok közös bajnoksága. A NAFTA fiataljai, miután kiharcolták a feljutást az élvonalba, a hazai pályán az akadémián kezdik meg a pontvadászatot a Brynje Grosuplje ellen. Az U15-ösök mérkőzése 16 órakor, az U17-eseké pedig 18 órakor kezdődik majd, ahogy említettük, szerdán. És egyébként nem csak Muravidéken, távolabbra is várják önöket különféle programok, többek között Ljubljanában a Liszt intézetben. A Hungaroring 40 című kiállítás ugyanis nem csupán egy versenypálya történetét mutatja be, hanem egy olyan magyar sikertörténetét, amely 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. A tárlat a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét öleli fel, ahol az itt látható fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A képi anyagot különleges muzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából, vagyis díjak, relikviák és versenyző ruhák is láthatóak a tárlaton. Külön figyelmet érdemel a 2023-as Herendi Porcelán Manufaktúra által készített győztes trófea másolata is, és aki nem látogatta még meg ezt a kiállítást, az még megteheti szeptember 4-ig, ugyanis addig a napig tekinthető meg az a tárlat, mi csak ajánlani tudjuk. De többek között ma 20 órakor az Adriai tenger partján fekvő Izola egy estére találkozik a Balatonnal is. A szlovén tengerpart és a magyar riviera hangulata egy helyen elevenedik meg ugyanis 20 órától. Egy igazi retro nyárestre várják a látogatókat, ahol magyar rozéfröccsel kocintanak és megnézik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is. Ha 80-as és 90-es éveket idéző retro nyári ruhában érkeznek, akkor vendégük egy frissítő magyar rozéfröccsre. És arra invitálnak mindenkit, hogy idézzék fel együtt a balatoni nyarak utánozhatatlan életérzését. Most Izola tengerpartján. Öltözzenek retróba, hozzák a barátokat, és éljék át velük a nyár legnosztalgikusabb estéjét. 20 órától megnyílik a magyar fröccs terasz, majd 21 órától filmvetítés, amelyet mini retro diszkó követ magyar slágerekkel. A nyári balatoni hangulat pótolhatatlan elemét képviselő lángost is lehet majd kapni a helyszínen, a belépés pedig ingyenes, ide is nyugodtan látogassanak el. Nálunk pedig a Superstereo és D közös dala érkezik, méghozzá Lépés című muzsika.

Na, ez volt tehát a Hét lépés című dal, mi pedig folytatjuk továbbra is programokkal, ugyanis augusztus 20-án, csütörtökön a 25. Tartini Fesztivált ünnepélyes keretek között nyitja meg a Pirani Szent György templomban a budapesti Szavaria Barokk Zenekar. Az autentikus hangszereken régi zenét játszó egyik vezető magyar együttes. A koncertet Németh Pál művészeti vezető és karmester vezényli, szólistaként pedig a neves barokk hegedű művész Paulik László lép fel. Az est különleges fénypontja a tartini eredeti hegedűjén elhangzó előadás lesz, amelyet a bolognai Niccolò Amati készített. A programban Giuseppe Tartini és Antonio Caldaras Szent István oratóriuma szerepelnek, amelyek ünnepélyes hangulatot biztosítanak az augusztus 20-ai Magyarországi Szent István nap alkalmából. Jegyeket pedig a tartinifesztivál.org oldalon tudnak szerezni. Ez ugye csütörtökön.

a Mészna Kavarna celje kávézóban. Aztán megint csak augusztus 21-én pénteken 19:30-tól a Narodni Dom celjebe várják az érdeklődőket, ugyanis ma a Szevi QC Fesztivál Szlovénia szerte a régi zene szinonimájává vált, több mint 4 évtized alatt hazai és nemzetközi szinten a legfontosabb kulturális események közé sorolódott. Idén a fesztivál zárókoncertjét a Magyar Szavaria barokk zenekar adja, az általuk előadott Antonio Caldara Santo Stefano Primo Re del Ungheria című oratórium a magyar történelem egy sorsdöntő pillanatára összpontosít, a pogányság utáni keresztény hit felvételére. Jegyeket, illetve további információkat a seviqc.si oldalon tudnak szerezni. Aztán augusztus 22-én szombaton 20:45-től Ljubljanába várják az érdeklődőket. A napfonat ugyanis egy energetikus és titokzatos női a kapella együttes. A napfonat zenéjének multikulturális jellegét, amelyet az 5 női énekes dalszerző polifóniában ad elő, az élet kollektív élményei és a nővériség egysége ihletett. Vonzó hangzásuk ötvözi a kórus elemi erejét és a szórok finomságát, mindezt ősi ütőhangszerek kíséretében. A belépés díjtalan, ajánljuk figyelmükbe ezt a koncertet is. És ha már koncertek, akkor augusztus 20-án lép fel Moravskoto Plicen, ugye ott továbbra is tart a nyár, és ezzel együtt a koncertek. Szóval augusztus 20-án lép fel a József Kossics Bogoina Kulturális és Művészeti Egyesület néptánc csoportja, teljesen pontosan, utánuk pedig a Skupina Alive, vagyis hát az Alive zenekar lép majd színpadra. Tőlük pedig Queen, AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, Bryan Adams, Europe, Robert Palmer és sok más hasonló előadó dalait hallhatják majd. Augusztus 22-én pedig szintén Moravskoto Plicen a Terme 3000 hoteljei mellett fellép a Párni Váljár zenekar is, akik pedig ugye akkor, ahogy azt a nevükből is kitalálhattuk, egy Párni Váljár tribute zenekar. Ide is nagyon sok szeretettel várnak mindenkit, aki környéki és aki szereti az e fajta zenét. Nálunk pedig a Hooligans fog énekelni, tőlük az eljátszott gyémánt fog szólni.

Ami a kültéri programokat illeti, továbbra is működik a könyvtár a Lombok alatt, péntekenként, szombatonként és ugye vasárnaponként itt lentván a Rózsavárosi Parkban. Teljesen pontosan pénteken és szombaton 17 órától 20 óráig várják a könyvmolyokat, vasárnap pedig reggel 9 és déli 12 óra között van esélyük arra, hogy a fák kellemes árnyékában ülve olvasgassanak könyveket, és folyóiratokat lapozgassanak. Ha tehetik, akkor mindenképpen érdemes egy pénteki, szombati vagy akár vasárnapi napon kilátogatni erre az eseményre. Ugye, hamarosan már ez is véget ér, teljesen pontosan augusztus 30-án. Aztán nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket a Magyar Államalapítás és az államalapító Szent István Király emlékünnep alkalmából rendezett központi megemlékezésre augusztus 19-én szerdán, ami egyébként itt Lendván lesz megrendezve. 17:30 órakor ünnepi megemlékezés várja mindazokat, akik ellátogatnak erre az eseményre, illetve a Szent István szobor koszorúzása a templom téren. Aztán 6 órától ünnepi szentmise a Szent Katalin plébánia templomban, ezt egyébként itt a Muravidéki Magyar Rádión is hallgathatják, ugyanis élőben fogjuk közvetíteni. 19 órától pedig akkor Régi imák, új hangok címen rövid utazás a magyar kórhúszene világába Kodálytól napjainkig az a cappella Queen Kessel valamelyik zenekar, igen, pontosan egy pécsi zenekar ünnepi hangversenye következik, úgyhogy a mise után maradhatnak egy kellemes társalgásra, és ugye mondhatni koncertre. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni, tehát augusztus 19-én a lendvai Szent Katalin plébánia templomhoz, ugyanis ugye 17:30-tól ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor koszúrezása, 6 órától ünnepi szentmise, 19-től pedig akkor régi imák, új hangok, rövid utazása magyar kórhúszene világában Kodálytól napjainkig címen fog koncert lenni ott a templomnál. Na de augusztus 22-én a Moravszky-Toplice községi magyar nemzeti önigazgatási közösség felújított helyiségeinek ünnepély és megnyitójára is invitálják az érdeklődőket. Ez szombaton lesz 18:30-kor Pártosfalván, a több célú épület udvarán, vagyis a Pártosfalva 70-es szám alatt. Az ünnepélyes megnyitót követően a Kiskata zenekar koncertjére kerül sor, amely 20:30-kor kezdődik a Pártosfalvi vadászotthonnál. Ha tehetik, látogassanak el oda is, megbánni semmiképp se fogják. Aztán a Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség nagyon sok szeretettel várja a látogatókat augusztus 23-án vasárnap a Magyar Államalapítás tiszteletére rendezett megemlékezésre. Reggel 9-kor ünnepi magyar nyelvű szentmise a Szent Jakab plébánia templomban, 10 órakor pedig ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor megkoszorúzása várja mindazokat, akik ellátogatnak majd augusztus 23-án vasárnap erre az eseményre. Mi pedig hamarosan jelentkezünk még néhány mai programmal, illetve az elkövetkezendő napokra szóló programmal, de most egyelőre a Hooligans után érkezik a Tankcsapda és a Vörös Rózs.

Álmaim a fában címmel nyit. Na szóval, Álmaim a fában címmel nyílik meg holnap. Elnézést, csak közben a műsorlistán látjuk, hogy a Don't Worry, Bot Happy című dal fog következni, és ez egy kicsit felvidította a napunkat, mert az előbb itt még esett az eső, úgyhogy egy kicsit komorabb lett a kedvünk az időjárás miatt, de a következő dal majd biztosan segíteni fog ezen. Na de visszatérve a programokra, Álmaimban a fában címmel nyílik meg holnap Pál Franz, fafaragó művész, önálló kiállítás.

Pál Franc Fafaragó művész önálló kiállítása 18 órai kezdettel a Ljudska Pravica tér 11-es szám alatt. A kiállítás szervezője a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványának Lendvai területi kirendeltsége, tehát ismételten ez a kiállítás várja neked holnap 18 órától itt Lendván a Ljudska Pravica tér 11-es szám alatt. Aztán augusztus 20-án csütörtökön a Vinárium Fesztivál jegyében a Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a Koncert a Csillagok alatt című előadóestel várják a közönséget. Fellépnek Pianovák, szoprán, akit Danica Basa kísér zongorán, Brina Gerebic, balettáncos növendék, és Katya Ferenc, fúvolás, ugyancsak Danica Basa kíséretében. Ezt is érdemes lesz megtekinteni. Ugye nagyon sok fiatal művész, itt környéki fiatal művész fog fellépni, akiket már a hazaiak jól ismerhetnek, akik pedig nem, az most tökéletes alkalmat kapnak arra, hogy megismerjék őket. De egyébként a Lendvai Várfal ad helyszínt az augusztus 21-i 18 órakor kezdődő Sunset Sips and Beats műsornak is, ahol a látogatókat ízletes kulináris kínálat, koktélok és elektronikus zene várja. Ez is egy ígéretes programnak mutatkozik. Ma pedig akkor a Zene Lelke Lendván című koncerten Csordás Klára énekművész és az Anima Musica kamarazenekar vonós ötös lép közönség elé, ugye ahogy már említettük, ma este 7-kor a zsinagógában. Műsoron Wolfgang Amadeus Mozart kiséi zene című darabja, Benjamin Britten Simple Symphony, Astor Piazzolla dalok, Bartók Béla román népi táncok című művei szerepelnek. A belépés ingyenes lesz a Hétvégtország programjára, amit a Nemzeti Kulturális Alap támogat. A foci kedvelőknek pedig akkor ma rajtol az U19-es másodosztály keleti csoportjának a bajnoksága, a Lendvai Futballakadémián a NAFTA 17 órakor a Dravinját fogadja. Vagy erre, vagy a másik eseményre, vagy az említett programok közül valamelyikre. Mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy látogassanak el. És akkor most érkezik az a bizonyos dal, amit már említettünk, Kingston és Rock Party zenétől a Don't Worry, But Happy című muzsika.

Kingston és Rock Partizani, ez volt a már, most már jól ismert Don't Worry, Both Happy című dal. Hát ugye, hogy milyen kis pozitív hangzása volt neki, valószínűleg önöket is felvidította. Na de, ami még fel fogja önöket vidítani, az nem más, mint hogy háromtól várja önöket a terepjáró. Teljesen pontosan három témával, de hogy melyek is akkor ezek pontosan. A rövidfilmek bográcsa második estéjén az érdeklődés központjába Theodor Toth, Láng egy olajvállalat története című dokumentumfilmje került. Az idén érettségizett alkotó első filmes tapasztalatait gyerekszereplőként szerezte a Horvát Botka Áron által rendezett Részecskék című kisfilmben. Az alkotót, valamint Meszelics Júlia design kurátort, aki a vendéggel beszélgetett az esten, Botka Ágnes kérdezte. Erről hallhatnak a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán Szlovéniában évente mintegy 100 000 fiatal végez legalább egy órányi diákmunkát, ami az iskolába járó fiatalok mintegy kétharmadát jelenti. A diákok átlagosan heti 8, havonta mintegy 35 órát dolgoznak. A bruttó órabér pedig meghaladja a 10 eurót. A Moravidéken különösen a vendéglátásban, turizmusban, kereskedelemben, termelésben és logisztikában kínálnak diákmunkát. Részletek a terepjáróban Cigán Szilvia jóvoltából. Záró témánkban pedig akkor arról hallhatnak, hogy a Križevci községhez tartozó Ilyesevciben a Szlovén Köztársaság élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és növényvédelmi hivatala egy szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaság ellenőrzése során olyan körülményeket állapított meg, amelyek az állatok súlyos elhanyagolásának, illetve állatkínzásnak a gyanúját vetik fel. A hivatal ezért az ügyben eljárást indított. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben, ahogy már említettük, a mai terepjáró harmadik és egyben záró témájában. Ha pedig érdeklik önöket a részletek bármelyik témánkból, csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk háromtól, mert jobbnál jobb zenék után várja önöket a terepjáró.

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A rövidfilmek Bográcsa második estéjén az érdeklődés központjába Theodor Toth, Lang, egy olajvállalat története című dokumentumfilmje került. Az idén érettségizett alkotó első filmes tapasztalatait gyerekszereplőként szerezte, a Horváth Botka Áron által rendezett Vészna díjas Részecskék című kisfilmben. A fiatal alkotót, valamint Meszelics Júlia design kurátort, aki a vendéggel folytatott beszélgetést az esten, Botka Ágnes kérdezte.
3: A díjat, ugye az arany elismerést ugye az országos szinten a kutatómunka nyerte el, ami keretében többek között készült a film is. Az előzményekről talán annyit, hogy tavaly június környékén kezdődött maga a projekt, akkor kezdtük gyűjteni az információkat, feldolgozni őket nagyon sok különböző forrásból, és akkor ugye februárban volt az első leadás, a régiós verseny, ahol nagyon jó eredményt értünk el, hiszen minden pontot megkaptunk, utána pedig az országos versenyen pedig ugye arany elismerést. A régiós versenynek ugye azóta neveim Ladizana Predek Maribora, valamint a Kotekma Vanyar az Iskavalnik Nalok Szlovénia. Nagy mennyiségű archívumot néztünk át, a Lendvai TV archívumát, a Népújság archívumát, ugye most 70 éves, olyan könyveket, amiket maga a vállalat adott ki, vagy ugye könyveket, amik később akkor jöttek ugye a 70 éves évfordulóra, a NAFTA tevékenységnek az évfordulójára. Mi ugye jobban a vállalatra koncentráltunk, nem annyira magára a NAFTA tevékenységre ugye itt nálunk. Feldolgoztunk ugye különböző interjúkat is, volt munkatársakkal ugye Bogdán József és Zag József úrral, valamint különböző történeteket, fotókat, amiket így kaptunk mindenféle forrásból.
4: Egy nagyon érzékeny és nagyon megtisztelő módon, és erről beszélgettünk a fiatal alkotóval, aki még csak most fogja megkezdeni az egyetemi oktatását, de annak ellenére egy olyan fantasztikus dokumentumfilmet rendezett, hogy ritka, aki ilyen érzékenységgel tudja megérinteni a lokális ipari és egyben kulturális hagyatékot.
3: Az derült ki, hogy a vállalat az egyik legfontosabb pillére volt ugye Lendvának ebben az időszakban, nem is Lendvának, hanem Jugoszláviának, Szlovéniának, talán egy időben Közép-Európának is, és ez egy olyan dolog, amit ápolni kell, amit meg kell tartani, amit nem szabad elfeledni, eltolni valahova, egy porosodó dobozba, hanem elő kell venni, meg kell mutatni a világnak, az országnak, hogy tudjuk, és hogy lássuk, hogy milyen fontosak voltunk igazából, és hogy még mai napig is milyen fontosak vagyunk.
5: Ahhoz, hogy egy dokumentumfilm összeálljon, milyen tudásra volt szükség?
3: Elővettem az összes tudásomat, amin volt igazából, amit legtöbbet ugye az utolsó 4 évben kaptam a középiskolás éveimben, valamint amit talán kicsit a Részecskéktől is ugye megmaradott, ugye az első úgymond filmemtől. Különböző aspektusokból ugye meg kellett közelíteni, mint ugye mind rendező, mind operatőr, mind vágó, mind ugye az összes ilyen szerep, ugye, be kellett tölteni valami fajta módon. Egy nagyon érdekes utazás volt, egy nagyon tartalmas, sokat tanultam, és még remélem, hogy sokat is fogok, és hogy ezt mind fel tudom használni jövőben más hasonló projektekre is.
5: Mekkora anyag gyűlt össze, amit aztán egy negyed órába kellett sűríteni?
3: Videófelvétel materiálunk volt több mint 3,5 óra. Talán meg volt szerintem még a 4 is, szóval tényleg rengeteg anyagunk volt, ugye itten beleszámolva az archívum felvételeket, valamint azokat a felvételeket, amiket ugye mi készítettünk, és a legnehezebb része ennek az volt, hogy kiválogatni, hogy mi érdemli meg ugye aztán, hogy bekerüljön a filmbe, hogy megmutassuk ugye a közönségnek, mi az, ami a legfontosabb, és utána ezt egy érthető egészbe összefoglalni.
5: Ami a vágást illeti, hogyan sikerült a kutatómunkát, illetve a most begyűjtött anyagot összeilleszteni az archivált anyaggal?
3: Figyelni kellett sok mindenre, hiszen ugye a régi formátum, ugye a különböző kazetták, azok ugye teljesen más formában íródtak, ugye, mint a mai digitális felvételek. Ezeket teljesen digitalizálni kellett, fel kellett őket dolgozni, ugye hozzá kellett igazítani magát a formátumát, ugye 4:3-ról 16:9-re. Figyelni kellett ugye a képecséknek a frissítésére, meg minden technikai dologra, de amikor ugye ezt egyszer ugye feldolgoztuk a teljes anyagot, és utána már akkor könnyebben használtuk fel a felvételeket akkor a vágásnál.
1: Thank you.
2: A tanuló fiatalok számára legalább a nyári szünidőben jól jöhet a diákmunkával szerzett plusz bevétel. Sokan vannak olyanok is, akik ezzel egészítik ki a megélhetésüket, tehát évközben is dolgoznak. A diákmunkakeresletről és az órabérekről, valamint a muravidéki munkalehetőségekről következik összeállítás Cigán Szilviától.
6: Szlovéniában évente közel 100 000 fiatal végez legalább egy órányi diákmunkát, ami az iskolába járó fiatalok mintegy kétharmadát jelenti. Az idei 5780 fiatal bevonásával készült felmérés szerint a diákok átlagosan heti 8, havonta pedig mintegy 35 órát dolgoznak, vagyis évente körülbelül 425 órát teljesítenek valamilyen munkahelyen. A tanulás azonban továbbra is elsődleges számukra, a diákmunka pedig elsősorban tapasztalatszerzést és saját jövedelmet jelent. Az idei év egyik legfontosabb változása, hogy a diákmunka átlagos óradíja először haladta meg a 10 eurót. Áprilisban az átlagos bruttó órabér 10,20 € volt, ami 7,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A legjobban fizetett munkák óradíja meghaladja 15 eurót. Közben február óta a törvényes minimális óradíj is 2 centtel kevesebb, mint 9 euró brutto, ami nettó 7,73 € jelent a diáknak. A fiatalok számára azonban nem kizárólag a kereset számít. Az idei felmérés szerint 70%-uk elsősorban munkatapasztalatot szeretne szerezni. Ugyan ennyien pedig a nagyobb pénzügyi önállóság miatt dolgoznak. A munkáltatók számára pedig a diákmunka egyre inkább a későbbi munkaerőtoborzás egyik lehetősége. A fiatalok 62%-a tanulmányai befejezése után annál a munkáltatónál kapja első állását, ahol korábban diákmunkát végzett. A munkakínálat is változik. A hagyományos, elsősorban vendéglátásban és turizmusban kínált munkák továbbra is számosak, de egyre több a tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai jellegű lehetőség is, például az informatika, a mérnöki területek, az egészségügy vagy a digitális marketing területén. A kisebb létszámú fiatal generációk miatt a munkáltatók egyre nehezebben találnak elegendő jelentkezőt, ezért magasabb órabérekkel, étkezéssel, ingyenes parkolással, mentorálással és a későbbi alkalmazás lehetőségével is igyekeznek vonzóbbá tenni a munkát. A Muravidéken szintén élénk a diák munkapiaca. A Muraszombatban működő Pomurszki Studentski Szerviz több évtizede közvetít munkát a fiataloknak, és a régióban különösen a vendéglátásban, turizmusban, kereskedelemben, termelésben és logisztikában kínálnak diákmunkát. Nyáron a szezonális munkák száma is jelentősen megnő. A muravidéki kínálatban a törvényes minimális óradíj mellett több 9-12 eurós, illetve ennél magasabb bruttó órabérű munka is található. Ez azt mutatja, hogy a helyi munkáltatók is kénytelenek alkalmazkodni a munkaerőhiányhoz, és a diákokért egyre inkább versenyeznek. A diákmunka nem csak rövid távú kereseti lehetőség, a nyugdíj szempontjából is számít. A diákmunka után fizetett nyugdíjbiztosítási járólék beszámít a nyugdíjbiztosítási időbe. Az adatok szerint ez átlagosan évi 2,5 hónapot jelent. A nyugdíjkassa 2025-ben mintegy 89 millió euró bevételhez jutott a diákmunkából származó járólékokból. Az adózásnál ugyanakkor fontosak a jövedelmi határok. 2026-ban az a diák, akit szülei az adóbevallásban nem tüntetnek fel eltartott családtagként, legfeljebb 15.659 euró bruttó éves jövedelmet szerezhetett úgy, hogy még nem kell személyi jövedelem adót fizetnie. A szüleik által eltartottként érvényesített 26 év alatti diákoknál ez a határ 5.110 euró. A felmérés szerint a fiatalok tavaly átlagosan havi 264 euró nettót, vagyis évente mintegy 3100 euró nettó jövedelmet kerestek diákmunkával. A tendencia pedig egyértelmű. A diákmunka már nem csupán nyári pénzkereseti lehetőség, hanem sok fiatal számára az önállósodás, a szakmai tapasztalatszerzés és a későbbi elhelyezkedés első fontos lépcsője.
2: A Krizsevci községhez tartozó Ilyesevci településen a Szlovén Köztársaság élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és növényvédelmi hivatala egy szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaság ellenőrzése során olyan körülményeket állapított meg, amelyek az állatok súlyos elhanyagolásának, illetve állatkínzásnak a gyanúját vetik fel. A hivatal ezért az ügyben eljárást indított. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
7: A Szlovén Köztársaság élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és növényvédelmi hivatala bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett a Krizsevci községhez tartozó Ilyesevci település egyik szarvasmarha tenyésztő gazdaságában. Az ellenőrzés során olyan körülményeket állapítottak meg, amelyek az állatok súlyos elhanyagolásának, illetve bántalmazásának gyanújára utalnak. A gazdaságban 5 elhullott szarvasmarhát találtak, további 3 állat pedig nagyon rossz tartási és egészségi állapotban volt. Egy állatot súlyos egészségi állapota miatt el kellett altatni. A 2 életben maradt szarvasmarhát az állatok jólétének védelme érdekében haladéktalanul és véglegesen elvették a tartójától, majd egy átmeneti istállóba szállították őket. Ott megfelelő állatorvosi ellátást és elhelyezést biztosítanak számukra. Az elhullott állatok tetemeit a Ljubljanai Egyetem állatorvostudományi karára szállították, ahol vizsgálatokkal próbálják megállapítani az elhullás okát, emellett az esetleges további eljárásokhoz szükséges bizonyítékokat is biztosítják. A hivatal egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy pontosan milyen körülmények között tartották az állatokat, illetve mi vezetett az elhullásukhoz. A hivatal közlése szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van, és a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakértői vizsgálatok eredménye alapján teszik meg a szükséges intézkedéseket. Az ügyben azonban van egy különösen figyelemre méltó körülmény. A Vesznik heti lap nem hivatalos információi szerint az érintett gazda szarvasmarha tenyésztési szakértő és a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet alkalmazottja. Az eset kapcsán megszólalt a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara is. A kamara közleményében elfogadhatatlannak nevezte a szarvasmarhák súlyos bántalmazásának gyanúját, és azt várja az illetékes hatóságoktól, hogy az ügyet teljes körűen vizsgálják ki. Amennyiben jogsértést állapítanak meg, a törvényben előírt eljárásokat következetesen végre kell hajtani. A kamara ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedi esetről van szó, amely nem tükrözi a teljes szlovén állattenyésztési ágazat helyzetét. Mint fogalmaztak, a szlovén gazdák túlnyomó többsége felelősségteljesen és szakmailag megfelelő módon gondolkodik állatairól, hiszen az állatok egészsége és jóléte a felelős állattartás alapja. A kamara szerint az egyedi esetek nem szolgálhatnak alapul a teljes szlovén mezőgazdaság vagy az állattartók megbélyegzésére. Ugyanakkor hangsúlyozták, az állatok elhanyagolásának és bántalmazásának minden formájával szemben zéró toleranciát kell alkalmazni.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Cigán Szilvia és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
1: A Muravidék hullámhossza. MMR

Ez volt Marics Peti és Radics Gig közös dala, a Szép mosolyú lány. Utánuk pedig hamarosan érkezik a Mattfield és az Üveghegy, és ha már egyszer Mattfield, akkor ugye az előző hét folyamán többször is említettük, hogy érkezik, vagyis most már megérkezett a zenekar legújabb dala, a Kiskacsok fürdik a véremben. Úgyhogy mondhatni, hogy a Mattfield ezzel a dallal vissza is tért a gyökereihez, és ahogy azt például a Rockstation is megírta, gyerekszoba, játékok, álmok, mind eltemetve, ugyanis megjötte a zenekarnak a legújabb száma, és a srácok nem adtak lejjebb a színvonalból. A Szeghalmi Banda hatalmas léptekkel vágtatott előre a magyar modern rock, illetve metal zenei színtérben, sorra dobták ki velőtrázó számaikat, és legújabb megjelenésükkel sem lőttek mellé. A Kiskacsa fürdik a véremben, egy újabb szókimondó gyomron rúgás, de már mintha nem a lázadás hajtana a fiúkat. Inkább egy beletörődöm hangulatot vettek fel, és így talán még jobban hozzák a tőlük elvert őszinteséget. Hangzásában emlékeztet a Szörnyeteg albumra egyébként, amelynek idén ünnepelhetjük az 5. évfordulóját. A dal szövegét tekintve inkább illik egy magányos szombat délutánhoz, amikor kidobáljuk az összes felesleges lomunkat otthonról, mintsem a reggeli kávé mellé, mert ahogy ez például a Rockstation is írja, abba lehet belefulladnánk kívás közben, hogyha ezt a dalt hallgatjuk éppen közben. Erősen koncertsláger esélyes egyébként a Kiskacsa fürdik, a felhúzható zenedoboztól kezdve, az ugatáson át az utolsó leütésig egyben van az egész dal. A kemény gitárszólót követő lassabb rész, amelyben fel is tűnik a dal címe, pedig különösen hangulatossá teszi a számot, és magabiztos mosoly csal az ember arcába, illetve arcára. Ismert tény, hogy nagyon kifejező módon játszanak a szavakkal, ami itt sem maradhatott el, szerepel a dalban egy olyan sor is, hogy anya, apa, a kölykötök ebugatta, komisz is és ugat is. Egyébként augusztus 19-én a Mattfield falunap keretein belül a Barba Negra színpadán fog vérben és mámorban úszkálni az a bizonyos kiskacsa, és egyébként az idei Mattfield falunap is beöltözős lesz, úgyhogy ha valakinek van jegye, vagy szeretne jegyet szerezni rá, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy ezt még augusztus 19-éig tegye meg, és akkor beöltözve menjen a Barba Negrás koncertre. Nálunk pedig már említettük, hogy szólni fog a Mattfield egyik dala, ez nem más, mint az Üveghegy.

Poletje prekrátko, ez volt Jan Plesztenyák dala, és hát teljesen igaza van egyébként a dalban énekeltekkel kapcsolatban, nálunk pedig maradunk a muzsikánál, ugyanis ünnepel a Depresszió zenekar. Szeptemberben lesz pontosan 20 éve, hogy megjelent az Ébredés útján. A jubileum alkalmából pedig újra megjelenik az album diszkiadású CD-n, és most először limitált példányszámú bakeliten is, valamint egy különleges turnéra is készülünk, ahol a teljes lemez eljátsszuk estéről estére a legkedveltebb dalaink mellett, írja a Depresszió zenekar a Facebook bejegyzésében. Az biztos, hogy ez egy megismételhetetlen lehetőség lesz, hogy egyben meghallgassuk a zenekar egyik legsikeresebb albumát élőben, úgyhogy ha esetleg kedvelik a zenekar munkásságát, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy szeptemberben majd szerezzenek egy-egy jegyet valamelyik koncertjükre, ha önök is szeretnék meghallgatni az Ébredés útján című lemezről a legsikeresebb dalokat. Nálunk pedig Azaria fog énekelni, tőle a Marianárok fog szólni, teljesen pontosan 3:45-kor pedig érkezik a 7 zeneszáma, azok, akik 8:45-kor délelőtt már hallották, most meghallgathatják újra, akik pedig lemaradtak volna róla, hát most bepótolhatják. Pontban 4:00-kor pedig nem más, mint Oleti Zsuzsa várja majd önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Tartsanak velünk a folytatásban is!

Peter Schramektől szólt a Ne vigyázz rám című dal, viszont a legfrissebb információink alapján, amit kaptunk, mi csak azt tudjuk mondani, hogy önök azért vigyázzanak, főleg, hogyha felső lakoson haladnak át itt lent a környékén, ugyebár ugyanis egy háznál, körülbelül úgy három házra a felső lakosi falu otthontól, illetve tűzoltó otthontól, úgy tűnik, hogy valamit csinálnak az egyik ház udvarán, és pontosan emiatt egy kamion az úttesten is jelen pillanatban hát ott van, és egyben akadályozza az autósokat. Így aztán az autósok arra kényszerülnek, hogy a járdán közlekedjenek, úgyhogy ha arrafelé tartanak, akkor készüljenek arra, hogy valószínűleg nem lesz szép könnyű az átjutás azon az útszakaszon, és a rendőrök sincsenek kint, sem a tűzoltók, senki sem, aki vigyázna arra, hogy mindenki biztonságosan érkezzen meg, úgymond a túloldalra, de hát ez úgy tűnik, hogy így van. Remélhetőleg a rendőrség minél előbb értesül erről, viszont ha önök ugye felső lakoson haladnak át, akkor ezzel számoljanak. Sajnos a járdán kényszerülnek közlekedni mindazok, akik arra felé tartanak. Málunk pedig akkor, ahogy említettük, pontban 4-kor hírek Oleti Zsuzsától. Tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleté Zsuzsa hírszerkesztő. A múlt heti jelentős csökkenés után éjfélkor ismét emelkedni fog a kőolaj termékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös oktán számú benzin literenkénti ára 6,3 centtel, 1 euró 58,2 centre, a gázolai pedig 10,4 centtel, 1 euró 85,7 centre emelkedik. Drágább lesz a fűtőolaj is, mégpedig 11,4 centtel, így újonnan 1,47 centért rendelhetjük meg literjét. Ezek az árak augusztus 24-éig érvényesek. Az autópályák és a gyorsforgalmi utak mentén lévő benzinkutak továbbra is szabadon határozhatják meg áraikat. A múlt héten 4 tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt a szlovéniai utakon, 4 ember halálát okozva. Idén eddig 58 ember életét követelték a hazai utak, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 65-tel, jelentette be ma az Országos Belügyi Igazgatóság közlekedésrendészeti alosztálya. Újabb adriai luxusnyaraláson kapták lencse végre a Fidesz elnökét. Orbán Viktor ezúttal Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában tűnt fel a horvátországi Opatiában, miközben a családjukhoz köthető magánrepülőgép is megérkezett a közeli Riekába. A fotó pontosan azon a helyszínen készült, ahol a korábbi kormányfő 3 évvel ezelőtt is a szabadságát töltötte, egy elegáns tengerparti villánál, amely Schmidt Mária lánya, Ungár Anna tulajdonában van. Amikor a korábbi adriai látogatás idején Schmidt Máriát erről kérdezték, a Terrorháza Múzeum igazgatója úgy fogalmazott, hogy Orbán csupán vendégségben, baráti látogatóban járt náluk, hiszen már 3 évtizede szoros kapcsolatot ápolnak. A horvátországi pihenéshez egy ismerős repülőgép is kapcsolódik. A Flight Radar adatai alapján augusztus 15-én szombaton landolt Riekában az a Budapestről felszállt Pilatus PC típusú magánrepülő, amely a Schmidt Ungár család központi cége a BIF birtokában van. Ez a repülőgépes kapcsolat korábban is felkeltette a sajtó figyelmét, amikor a Fidesz elnöke tavaly is ezzel a géppel utazott Horvátországba. Donald Trump amerikai elnök vasárnap utasította a Pentagont, hogy csökkentse a Dél-Koreával közös, évente megrendezett hadgyakorlatok méretét, arra hivatkozva, hogy a szövetséges elutasította a részvételt az Irán elleni háborúban, és jó kapcsolatára utalva rá az észak-koreai vezetővel Kim Jong-unnal. Trump a közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a hétfőn megkezdett gyakorlatok nem csak költségesek, hanem Észak-Korea felé is teljesen helytelen és ellenséges üzenetet küldenek, miközben szerinte Észak-Korea nem fenyegető és tisztelettudó volt azóta, hogy ő a Fehérházban van. A dél-koreai hadsereg ennek ellenére hétfőn a tervek szerint megkezdte az augusztus 27-éig tartó gyakorlatot, amelyben mintegy 18 ezer dél-koreai katona vesz részt. Egyelőre nem világos, hogy a Trump által elrendelt csökkentés pontosan mely amerikai egységeket, gyakorlatokat vagy feladatokat érint majd.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős lesz az ég délután, és egyre több felé ered el az eső. A hideg fronttal viharos szél, jégeső és helyenként felhőszakadás is érkezhet. A csapadékzóna estére átterjed az ország egészére. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gyutomer körzetében ellenőrzi majd gyakrabban a járművek sebességét.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. 2026. július 19-től az Európai Unió egész területén tilos a nagyvállalatok számára az eladatlan ruhák, ruházati cikkek, kiegészítők és lábbelik megsemmisítése. Az új uniós szabályozás célja a pazarlás megállítása, a környezeti terhelés csökkentése és a körforgásos gazdaságra való átállás felgyorsítása. A döntés hátterében megdöbbentő iparági adatok állnak. Erről szólunk ma. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hivatalos adatai szerint az Európában piacra dobott textil termékek becslések szerint 4-9%-át használat előtt megsemmisítik. Mennyiségileg ez azt jelenti, hogy évente 264 000 és 594 000 tonna közötti teljesen új textiliát pusztítanak el. Amikor a még használható árukat kidobják, az előállításukra fordított nyersanyagok, a víz, az energia és a munkaerő mind-mind kárba vész, miközben az ártalmatlanítások elkerülhető üvegházhatású kibocsátást eredményez. Az új intézkedés elsődleges célja az ilyen értékes termékek és az előállításukhoz felhasznált erőforrások pazarlásának megakadályozása. A tilalom 2026. július 19-én lépett életbe a nagyvállalatok számára. A középvállalkozások esetében ugyanezek a szabályok 2030-tól lesznek kötelező érvényűek, míg a kis- és mikrovállalkozások adminisztrációs és működési okokból mentesülnek a követelmények alól. Az új szabályok értelmében az érintett cégeknek prioritásként kell kezelniük, hogy a termékeket a gazdaság körforgásában tartsák, például kedvezményes áron vagy alternatív piacokon történő eladással, jótékonysági szervezeteknek vagy szociális vállalkozásoknak való átadással, vagy a termékek javításával, felújításával vagy újragyártásával. Ezek a lépések támogatják az európai gazdaság versenyképességét és ösztönzik az erőforrás hatékonyabb üzleti gyakorlatokat. Az eladatlan textíliák és cipők megsemmisítése a jövőben csak korlátozott, szigorúan meghatározott esetekben lehetséges. Ha a megsemmisítés elkerülhetetlen, azt a hulladékkezelési hierarchiának megfelelően kell végrehajtani, amelyben az újrahasznosítás prioritást élvez. A megsemmisítés az alábbi esetekben megengedett, ha a termékek nem biztonságosak, ha az áruk megsérültek, ha hamisítottak vagy szellemi tulajdonjogot sértenek, ha a jótékonysági szervezetek és adományozási programok visszautasítják a termékek átvételét. A kiskapuk és visszaélések elkerülése érdekében az ezen kivételekre hivatkozó vállalkozásoknak bizonyítékokat, például dokumentumokat vagy laboratóriumi vizsgálati eredményeket kell benyújtaniuk. Ezen felül kötelező éves jelentéseket közzétenniük arról, hogy pontosan mit és miért dobtak ki. A szabályok betartását a nemzeti hatóságok ellenőrzik, amelyek jogsértés esetén bírságokat szabhatnak ki a vállalatokra. Az ellenőrizhetőség érdekében a cégeknek 5 évig meg kell őrizniük a vonatkozó nyilvántartásokat. A bürokrácia elkerülése végett a jelentéstétel során a vállalatok a már meglévő vám és logisztikai kódokat használhatják. A szabályozást az Európai Bizottság vállalatokkal, civil szervezetekkel és szakértőkkel folytatott széleskörű konzultációja alapján dolgozta ki, így biztosítva, hogy a rendszer a gyakorlatban is működőképes legyen, felesleges adminisztratív terhek nélkül. A mostani korlátozása 2024-ben hatályba lépett, a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló uniós rendelet keretében született, amely átfogó szabályokat határoz meg annak érdekében, hogy a kontinensen forgalmazott termékek tartósabbak, javíthatók és újrahasznosíthatók legyenek. Az eladatlan ruházati cikkek és lábbelik megsemmisítésének tilalma a rendelet egyik első konkrét kézzelfogható intézkedése. A textilipar lett az első termékcsoport, amelyre kiterjesztették ezt a szigort, méghozzá a jelenlegi üzleti modellek súlyos környezeti lábnyoma miatt, amely eddig az eladatlan áruk tömeges és indokolatlan elpusztításához vezetett. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld zóna.
0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
2: A Muravidék hullámhossza.
0: MMR.

Ez volt a jel Rúzsa Magdolna dala, nálunk pedig hamarosan rokkosabbra fordul a hangulat, ugyanis érkezik a Linkin Park és a Bleed It Out, és egyébként, ha már egyszer szólni fog ez a dal, akkor érdemes megemlíteni, hogy ma mondhatni jubilál ez a muzsika, ugyanis a Bleed It Out, mint szóló zene, 2007. augusztus 17-én jelent meg, vagyis pontosan a mai napon, és a 2007-es Minutes to Midnight című albumon szerepelt, úgyhogy ezt a dalt akár ma meg is lehet valamilyen szinten azzal ünnepelni, hogy szólni fog, és egyébként még mielőtt a dal szólna itt a háttérben, fontos elmondani, hogy friss információk alapján Lendván a Jäger kereszteződésénél történt egy forgalmi baleset, ezért ugye torlódik is a forgalom, illetve jelen pillanatban a rendőrök irányítják azt. Úgyhogy ha arra felé tartanak, akkor vezessenek óvatosan, ugye Lendván most másfelé nagyon nem lehet közlekedni, kivéve itt a Jäger kereszteződésnél, ugyanis a központban le van zárva a kettő kereszteződés közötti útszakasz, illetve az körülötti útszakasz, ugyebár. Úgyhogy, ha arra felé tartanak, vezessenek mindenképpen óvatosan, és ugye, ahogy említettük, a rendőrök irányítják a forgalmat, úgyhogy tájékozódjanak az alapján, amit látják, hogy a rendőr éppen mutat, vagy jelez. Nálunk pedig akkor szólni fog a Bleed It Out a Linkin Parktól, utána pedig érkeznek a mai gyerekgondolatok is. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose.

0: Emily azért menő, mert a Belin volt májba, bociba, most a Levibe, még Filip Lucsisba is volt, ja, Lukába is már, majdnem mindenkibe szerelmes.
1: És az alapján dőlt el, hogy Emily menő az osztályban?
2: Igen.
1: Májba is szerelmes?
2: De én nem vagyok. Nekem már van kislányom, másik.
1: Van másik barátnőd? Igen? Hogy hívják őt?
3: Kaja.
1: Ebben az osztályban vagy?
3: Nem.
1: Másikban, negyedikben? És te másodikas vagy? Tehát aki valakibe szerelmes, vagy minél több fiúba, az a menő akkor, az a lány. Te eddig hány fiúba voltál szerelmes az osztályból?
3: Hat.
1: Hat fiúba? Hát akkor te is azért sok fiúba voltál, de te nem hangoztattad, ugye?
3: Hát nem tudom.
1: Lehet, hogy kicsit csendesebben mondtad. Illetve nem mondtad el a többieknek.
0: És rajzutok is Levinek, még egymástok szoktak rajzuk a négy ilyen szívecskiket, még egymás táskájából beledobálni azokat a szerelmes szívecskiket.
1: Üzeneteket?
0: Igen. Akkor még azok, akik beszerelmes, azok még mérgesek, aztán széthajítsák, aztán behajgálják a szemedbe.
1: Érdekes.
3: És mindig Emil azt mondja, hogy Levi lesz a férje. És van olyan kis csipeszfáj. Igen. Igen. 7 karantból kell hozzá csipesz, az egyiket fiúnak kell befesteni, a másikat meg lánynak, szép szoknyáját, és így, és
1: megpuszíjátok egymást akkor?
3: És ők szállomosak, és esküdőt fognak tartani, és én fogom csinálni a toltát.
4: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Ez volt Radics Gigi és Király Viktor közös dala a Papa Pia című filmből, és ha idézhetünk magából a dalszövegből, akkor kezeket fel, hogy ki tudta, hogy pontosan a mai napon 1991-ben forgatták le a Nirvana Smells Like Teen Spirit videóklipjét. Na, hogyha nem tudták, akkor most már tudják. A Nirvana Smells Like Teen Spirit videóklipjét ugyanis a kaliforniai Culver City-ben található GMT stadionban forgatták, pontosan a mai napon, augusztus 17-én 1991-ben. A kevesebb mint 50 ezer dollárból készült felvételen valódi Nirvana rajongók szerepelnek közönségként. A klip révén pedig az együttes elnyerte a legjobb új előadónak és a legjobb alternatív együttesnek járó díjat az 1992-es MTV Video Music Awards-on. 2000-ben pedig a Guinness Rekordok könyve a Teen Spirit-et nyilvánította az MTV Europe leggyakrabban játszott videóklipjévé. Egyébként, ha már Smells Like Teen Spirit, akkor lehet, hogy ezzel valakinek nem mondunk újat, de az is lehet, hogy valakinek igen. Kurt Cobain, a zenekar frontembere, ugyanis utálta ezt a dalt, ugye neki mindig is az volt a célja a Nirvanával, mint zenekarral, hogy az undergroundban maradjanak meg valamilyen szinten, a Smells Like Teen Spirit pedig akkor mégis hatalmas slágerré nőtte ki magát, amit egyszerűen vagy nem tudott feldolgozni a frontember, vagy csak annyira utálta ezt a tényt, már utána mondhatni így is, hogy egyszerűen még hajlandó sem volt előadni élőben magát a Smells Like Teen Spirit-et egészen teljes normális formájában, vagy egyáltalán nem volt hajlandó ugye énekelni magát a dalt. És ha már egyszer Nirvana, akkor ugye sokan tudhatják, hogy Kurt Cobainnek született még halála előtt egy lánya, Frances Bean Cobain, aki pedig 2023-tól Riley Hawkkal házasodott össze. Na, hogyha ez valakinek nem mond sokat, akkor azt még eláruljuk, hogy Riley Hawk nem más, mint Tony Hawk fia, aki pedig az egyik legismertebb, sőt, talán a legismertebb gördeszkás világszerte. Ezt bátran talán ki is jelenthetjük így. Hát ki gondolta volna, hogy olyan ikonikus arcok gyermekei, mint Tony Hawk és Kurt Cobain gyermekei végül majd összeházasodnak, és lesz nekik egy babájuk is, ugyanis 2024. szeptember 17-én megszületett fiúk, akit Ronin Walker Cobain Hawknak neveztek el, vagyis megkapta mindkettő szülője vezetéknevét. Hát rajta kívül valószínűleg senki nem mondhatja majd el magáról jobban, hogy nekem a nagyszüleim biza ikonikusak. Nálunk pedig egy ikonikus zenekar, ikonikus dala fog szólni. Ha már egyszer mondhatni, hogy jubilál a Smells Like Teen Spirit, akkor szóljon a Nirvana.

0: reklám.
1: Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Miután János Ziegler Kralj mezőgazdasági miniszter ma a Krányi régióban megtekintette az aszály következményeit, kijelentette, hogy jelenleg a legnagyobb problémát az állattenyésztők takarmány hiánya jelenti. Állami segítséget ígért a gazdáknak, és arra kérte őket, hogy ne adják el az állataikat. Felszólította a fogyasztókat is, hogy szlovén élelmiszerek vásárlásával mutassanak szolidaritást. A minisztérium emellett gyors intézkedéseket ígért a pénzügyi segítségnyújtás terén is. Ziegler Kralj bejelentette, hogy a tavalyi aszály és fagy okozta károk kifizetése már augusztus végéig megkezdődik. Ezen kívül az állam az Európai Bizottsággal és a kormánnyal közösen további finanszírozási forrásokat keres a mezőgazdaság megsegítésére. Közölte, hogy európai forrásokból jelenleg 2,7 millió euró áll rendelkezésre, és a minisztérium további források megszerzésén dolgozik. Csak néhány éve van a nyugdíjkorhatár eléréséhez, hamarosan betölti a 63. életévét az a lengyel férfi, aki a medjugorjei lengyel zarándokok buszát vezette Magyarországon. Habár a menet közben egy teljesen egyenes szakaszon felborult járművön utazók közül 12-en meghaltak és rengetegen megsérültek, a sofőr a csodával határos módon épségben megúszta a tragédiát. Őrizetbe vették és halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként, amért akár 8 év börtönbüntetés is kiszabható. A lengyel busztársaság tulajdonosa szerint jelenleg még nem lehet tudni, pontosan mi is vezetett a tragédiához. A nyomozás során ezért többek között azt vizsgálják, hogy a sofőr valóban elaludt-e, rosszul lett-e, történt-e műszaki meghibásodás, milyen sebességgel haladt a busz, mikor veszítette el a sofőr az irányítást a jármű felett, illetve a másik sofőr tartózkodott-e a vezetőfülkében. Az utasok többsége a kárpátaljai régióból származott, akik egy bosznia-hercegovinai kirándulásról tértek haza. A CRBC kínai építővállalat 60 millió euró többletfizetést követel a horvát Hrvatske ceste állami útkezelőtől a 2022 nyarán átadott Pelješac híd kapcsán, miközben a hídon nemrégiben súlyos szerkezeti hibák és repedések jelentek meg, és a tartó szerkezet is rozsdásodni kezdett. A kínai cég a szigorú határidőkre, a koronavírus járványra, valamint az építőanyagok drágulására hivatkozik. Hivatalos szakértői becslések szerint a híd szükséges felújítása csupán 5-6 millió euróba kerülne, ami tizede a kínai fél által követelt összegnek. A kongói demokratikus köztársaságban tomboló járvány 2325 ember halálát okozta, közölték vasárnap a kormányzati adatok, ezzel meghaladva a 2018-2020-as epidémia áldozatainak számát, és az ország történetének valaha volt legvéresebb járványa lett. A kongói egészségügyi intézet legfrissebb jelentésében közölte, hogy a megerősített esetek száma 4945-re emelkedett, beleértve a megelőző 24 órában észlelt 101 új esetet. Egy 2018-ban ellopott Picasso részkarcot találtak meg Milwaukee-ban, miután egy lakástulajdonos egy kiürítés során rábukkant a poros képre. A Picasso mű még mindig ugyanazzal a galériás matricával volt ellátva, amelyet a lopás évében helyeztek rá. A Pablo Picasso által készített Torero című részkarcot 2018-ban lopták el a galériájából, és azóta nem tudták, hol lehet. A Torero egyike annak a mindössze 30 ismert példánynak, amelyet Picasso írt alá. A művet 2018-ban 35 ezer és 50 ezer dollár közötti értékre becsülték, azóta nagyjából ugyanennyit érhet. A története miatt azonban most akár az 50 ezer dolláros értéket is megközelítheti.
2: Időjárás.
1: Éjszaka átmenetileg megszűnik a csapadék, és megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A párássá váló levegőben reggelre a síkvidékeken köd képződik. Kedden napközben felhős napos időszakok változására lehet számítani, majd délután és este, főleg északon már záporok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12-18, a legmagasabb napi hőmérséklet 23-28 fok között változik, az Adria mentén 30 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Közlekedési baleset miatt akadozik a forgalom Lendván a Jágeren kiszolgáló előtti útkereszteződésben. A forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek óvatosan. Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

Horváth Tamás megyfáját hallhattuk az imént, és bár a dal maga 2017-es megjelenésű, azért egy évvel későbbig, ugye 2018-ig nem kapott akkora ismerettséget, mind amekkorát megérdemelt volna. Ugyanis 2018-ban jelentkezett Horváth Tamás a dalba, és ezzel a dallal került be a döntőjébe is egyébként. De végül nem ő reprezentálta Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon 2018-ban, hanem az AVS, akik abban az évben Viszlát nyár című, most már nagy slágerükkel vitték el a döntőben mondhatni a kupát, és egyben akkor képviselhették Magyarországot a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon. De attól még, hogy Horváth Tamás a Megyfával nem nyerte meg a 2018-as dalt, attól még az nem titok, hogy maga a dal óriási sikerre tett szert, nem is hiába, egy borzasztó fülbemászó muzsikáról van szó, úgyhogy akár a délután folyamán, még akár önök is otthon belehallgathatnak. Egyébként a 2018-as döntőnek a felvétele megtalálható YouTube-on is, a dal hivatalos YouTube csatornáján, úgyhogy ha szeretnék egy kicsit feleleveníteni az emlékeket, akkor akár ebbe is bele lehet tekinteni. Nálunk pedig szólni fog a WhatsApp addig is a For Non Blondes-tól.

Ha már egy ikonikus dal szólt az imént, akkor egy ikonikus zenekarral folytatjuk témaügyileg. Azoknak ugyanis, akik a késő 90-es vagy akár korai 2000-es években voltak tinik, vagy legalább volt nekik egy punkrockos, lázadó korszakuk, azoknak biztos nem ismeretlen az 1992-ben alakult Blink-182 zenekar neve. És egyébként, ha tisztában vagyunk a zenekar három tagjával, vagyis hát négyel, mert ugye az egyik időközben otthagyta őket, akkor azt is tudjuk, hogy az övéké az egyik legelismertebb zenekar, ami az átlag zenei szcénát illeti, nem csak a rock szcénát. Ez pedig nem más, mint Travis Barker, akinek az életét most már a frissen megjelent Louder Than Fear dokumentumfilm mutatja be. És már egyébként elérhető a különféle film streaming felületeken, vagy akár, ha rákeressünk magára a filmre, valószínűleg interneten is el tudjuk már érni, és meg tudjuk tekinteni. És a Rockstation-on is megnézték legalábbis az cikk íróját, mert ugye készült erről egy cikk, és hogy az például a cikk írója is írja, már az elején le kell szögezni, ez a film nem egy Blink-182 dokumentumfilm, nem a punk trió életét mutatja be, így viszonylag kis szelete ez a filmnek, és egyébként Magyarországon a Disney Plus kínálatában érhető el, természetesen magyar felirattal. Az igazat megvalva, mind a ketten a nejével és ugye a cikkíró és a neje hát laikusan álltak neki a filmnek, de elégedetten hát fejezték be magát a filmnek a megtekintését, ugyanis nem kötelezően Blink-182 dokumentumfilmről van szó, amit lehet, hogy az elején valaki panaszolni tudna, de azért eléggé tanulságos maga az alkotás. Ahogy azt a cikk írója is írja, nagyon tisztelem Travis elhivatottságát, hogy eltökélten kitartott az álma mellett, hogy dobos lesz. Még a legrosszabb időkben is kitartott, ha pedig végignézzük a filmet, azért osztott neki is az élet eléggé rendesen. Válások, drogproblémák, elhunyt magzat, az emlékezetes baleset, és egy kicsit bár hiányérzete volt az írónak a Blink kapcsán elsőre, de aztán a film végén rájött, hogy sokkal többet ad, mint elsőre gondolnánk maga a dokumentumfilm. Két dolog van igazán kibontva részletesebben a filmben, illetve ha pontosak akarunk lenni, akkor három. Az egyik nyilván a dobolás, hogyan indult, mind ment keresztül, mennyi mindent csinált és kikkel tette ezt. Ez azért tökre elvárható volt egy róla szóló dokumentumfilmről, ugye? A második a függőség. Mennyire meg tudja facsarni az embert a különböző szerek használata, ebben az esetben a piruláké. A harmadik pedig a repülőgép baleset, amelyben két barátja életét vesztette, illetve Travis is súlyosan megsérült, amiután hosszú hónapokat töltött kórházban. Ezek mellett a film bemutatja, hogy Travis mennyire rajong a gyerekeiért, és mennyi mindenre képes miattuk. És egyébként a cikk írója úgy végzi magát a cikket, hogy nem vagyok egy nagy filmszakértő, de ez az alkotás egy jól sikerült dokumentumfilm lett. Az elején még azt mondtam, hogy nem fogom újra meg újra nézni, de így a cikk végére végig gondolva lehet, hogy az őszi estéken még elő fog ez kerülni. És ha esetleg önöknek felkeltette az érdeklődését, akkor nyugodtan lessenek bele önök is, akár a Disney Plus csatornán, vagy akár ugye online is rá lehet keresni, hát ha sikerrel járunk és meg tudjuk nézni magát a dokumentumfilmet teljes egészében. Ugye arra készülni kell, hogy ha online keressük, akkor valószínűleg sem szinkron, sem pedig felirat nem fog hozzá társulni, úgyhogy az angol tudás az ajánlott. Nálunk pedig, ha már egyszer Travis Barker, akkor szóljon a Blink-182 és a legismertebb daluk, az All the Small Things.

Mint hogyha csak a mára vártak volna valahogy a mai témáink, hát kapcsolódnak egymáshoz. Augusztus 11-én ünnepelte ugyanis negyedik születésnapját az Au Revoir zenekar Deacrét című lemeze. Ahogyan pedig az aznapi bejegyzésükből megtudhattuk, december 29-én az antológia részeként természetesen ez a lemez is megkapja a nekijáró figyelmet a Műpában. Addig is készültünk egy kis szülinapi ajándékkal nektek. Minden termékünket leárasztuk. Egészen augusztus 18-áig 20% kedvezménnyel találjátok meg őket a webshopunkban. Úgyhogy, ha valaki kedveli a zenekar munkásságát, akkor egyébként csak azt tudjuk ajánlani, hogy látogasson el a shop.aurevoir.hu oldalra, vagyis shop.aurevoir.hu weboldalra, és itt akkor megtalálja a legfrissebb lemezeket, régi kiadványokat, különböző termékeket, például van itt repohár, zsák, gymbag is, vagyis tornazsák, illetve vászontáska, különféle női, férfi, uniszex pólók, 10 év Ainanai jubileumi lemez, és ugye különféle dizájnok is várják Önöket, és ahogy már említettük, holnapig mindegyik termék 20% kedvezménnyel vásárolható meg. És egyébként ebben a bejegyzésben, amiben ugye az Au Revoir zenekar ezt kiírta, megjelentette mindegyik dalnak az egy-egy részletét, vagyis van itt részlet a Mutatvány című dalokból, az Örvényből, Ha tegnap még nem ment jólból, a Fenéből, Tüzes sajgó, Szép utánad, a Tiéd, Ronaldinho és a Majd a másikon dalokból is, valamint a Tilos a Csillagon című muzsikából is. És itt érdemes megemlíteni, hogy ma volt szó az AVS zenekarról, ugye a 2018-as dallal kapcsolatban, és például ezen a lemezen, az Au Revoir Deacrét című lemezén, ami nemrég ünnepelte negyedik születésnapját, szerepel egy AVS dal feldolgozás is, ez pedig nem más, mint az Édes, mint a só. Úgyhogy ha valaki kedveli az AVS-nek a dalait, vagy akár az Au Revoir dalait, ez egy tökéletes alkalom arra, hogy mind a kettőbe belehallgasson. Nálunk az egyikre lesz is alkalom. Az Au Revoir-tól fog szólni a már jól ismert Hopsa.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

Ez volt a már de jól ismert The Cranberries, hát leghíresebb dal a Zombie, annak is az akusztikus verziója. Mi pedig egy picit most áttérünk a kávézáshoz, ugyanis a kávé ma már ugye sokkal több, mint egy gyors reggeli rutin is tud lenni. Egy kis kreativitással és a megfelelő alapanyagokkal könnyedén új kedvenceket fedezhetünk fel, legyen szó egy hűsítő délutáni frissítőről, vagy egy különleges kávés élményről. A Jacobs Espresso koncentrátum pedig éppen ezt teszi lehetővé, hiszen néhány másodperc alatt izgalmas italokat készíthetünk belőle, amelyek a hangulatunkhoz és az ízlésünkhöz is tökéletesen passzolnak. A használata pedig nagyon egyszerű. Csak rázzuk fel, mérjük ki két evőkanálnyi Jacobs Espresso koncentrátumot egy pohárba, majd öntsük fel a választott hozzávalóval. Jegesen vagy forrón, klasszikus vagy merészebb formában is remekül működik, így könnyen új szint vihetünk a mindennapi kávézásba. Tudhatjuk meg a Refresher egyik cikkéből. A hagyományos kávék mellett egyre népszerűbbek a váratlan párosítások is, ugyebár a tonikos, gyümölcsös vagy más frissítő variációk megmutatják, mennyi lehetőség rejlik egy jól elkészített espresszó alapban. Összegyűjtöttek itt ebben a cikkben néhány inspiráló receptet, amelyek jól bizonyítják, hogy néha éppen a szokatlan kombinációkból születnek a legjobb kávés élmények. Így aztán ideje új ízeket felfedezni és egy kicsit másképp gondolni a kávéra. Ha pedig önöknek megjött a kedvük ahhoz, hogy kipróbálják valamelyikét, akkor a Refresh Resen cikkében találnak például Bumblebee Coffee receptet, espresso, tonic, kávé, coconut dalgona, blueberry iced coffee, caramel, cappuccino és még sok más kávé receptet, amit ki lehet próbálni a Jacobs Espresso koncentrátumával. Úgyhogy ajánljuk figyelmükbe, nyugodtan olvasgassanak bele ebbe a cikkbe. Egy biztos, hogy lehet, hogy valamilyen receptet önök is találnak, ami felkelti az érdeklődésüket, és lehet, hogy pont az lesz az új kedvenc kávéjuk. Na de, a kávétől egy picit eltérve, mi még egyszer utoljára visszatérünk a mai jubiláló dologhoz, mondhatjuk talán egyrészt így is, ugyanis 2019-ben a Tool Fear Inoculum című dala 93. helyen debütált az amerikai Hot 100-as listán, ezzel pedig minden idők leghosszabb olyan dalává vált, amely felkerült erre a listára. A 10 perc 22 másodperces játékidejével megelőzte ugyanis David Bowie Black Star című szerzeményét, amely egyébként 9 perc 57 másodperces. A Fear Inoculum a következő héten mondjuk le is került a listáról, de egy biztos, hogy a Tool 2019-ben egy ikonikus albumot hozott össze, és hogy miért is ennyire fontos, hát a zenekar legutolsó, vagyis legutóbbi albuma a Fear Inoculum előtt 2006-ban jelent meg, ami a 10,000 Days címre hallgatott. Így aztán jó sokáig kellett várniuk a túlfanoknak, vagy bárkinek, aki valaha hallgatta a zenéjüket a legújabb szerzemény kiadásáig. Maga a Fear Inoculum című dal 2019. augusztus 7-én jelent meg, a teljes album, ami szintén a Fear Inoculum címre hallgat, pedig akkor augusztus 30-án lett megjelentetve, és attól a naptól fogva lehetett ugye vásárolni, és ha kedvük tartja, akkor hallgassanak bele, ugye 10 perc 22 másodperces, úgyhogy egy jó hosszú muzsikáról van szó, nálunk pedig érkezik a Well Hello és a Retour jegy, na meg pontban 6-kor mi, esti krónikával, ha tehetik tartsanak velünk a folytatásban is.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák csak, becsap a sárga út, ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: A hírügynökségek jelentéseiből Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a most következő percekben. A műszaki szobában Levár Teodor hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak címszavakban.
1: Augusztus 17-én Szlovénia szerte, így a Muravidéken és a muravidéki szlovének anyaországgal való egyesülését ünneplik.
0: Ma éjfélkor ismét emelkedni fog a kőolajtermékek ára.
1: Döntött az Alkotmánybíróság, maradhat a 17. alkotmánymódosítás.
0: Terrorgyanú is felmerül a horvátországi gyújtogatóknál.
1: Az Oroszország elleni szankciók kibővítését tervezi az Európai Unió az ősszel.
0: 50-re emelkedett hétfőre az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma. Ennyit bevezetül, már is rátérünk a részletekre. Érikön a szlovéniai történésekkel tartsanak velünk a folytatásban is. Augusztus 17-én Szlovénia szerte, így a Muravidéken is, a muravidéki szlovének anyaországgal való egyesülésének ünnepén a szlovén politikai vezetők és tisztségviselők a történelmi évfordulót méltatják, kiemelve a régió nemzeti összetartozását és kulturális gazdagságát.
1: Ezen a napon a szlovének arra a 107 évvel ezelőtti eseményre emlékeznek, amikor a beltinci népgyűlésen a muravidéki szlovének kinyilvánították akaratukat, hogy sorsukat az anyanemzethez kapcsolják. Augusztus 17-e 2006 óta hivatalos állami ünnep, de nem munkaszüneti nap Szlovéniában.
0: Miután Janez Cigler Kralj, mezőgazdasági miniszter ma a Krányi régióban megtekintette az aszály következményeit, kijelentette, hogy jelenleg a legnagyobb problémát az állattenyésztők takarmány hiánya jelenti.
1: A tárcavezető állami segítséget ígért a gazdáknak, és arra kérte őket, hogy ne adják el az állataikat. Felszólította a fogyasztókat is, hogy szlovén élelmiszerek vásárlásával mutassanak szolidaritást. A minisztérium gyors intézkedéseket ígér a pénzügyi segítségnyújtás terén is. Cigler Kralj bejelentette, hogy a tavalyi asszály és fagyokosztak árak kifizetése augusztus végéig megkezdődik. Ezen kívül az állam az Európai Bizottsággal és a kormánnyal közösen további finanszírozási forrásokat keres a mezőgazdaság megsegítésére. Közölte, hogy európai forrásokból jelenleg 2,7 millió euró áll rendelkezésre, és a minisztérium további források megszerzésén is dolgozik.
0: A múlt heti jelentős csökkenés után ma éjfélkor ismét emelkedni fog a kőolajtermékek szabályozott ára.
1: A 95-ös oktánszámú benzin literje 6,3 centtel 1,58,2 centre, a gázolajé pedig 10,4 centtel 1,87,7 centre emelkedik. Drágább lesz a fűtőolaj is, mégpedig 11,4 centtel, így újonnan 1,47 centért rendelhetjük meg literjét. Ezek az árak augusztus 24-éig érvényesek. Az autópályák és gyorsforgalmi utak mentén lévő benzinkutak továbbra is szabadon határozhatják meg áraikat.
0: A múlt héten négy tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt a szlovén utakon, négy ember halálát okozva.
1: Idén eddig 58 ember életét követelték a hazai utak, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 65-tel, jelentette be az Országos Belügyi Igazgatóság közlekedés rendészeti alosztálya.
0: Ma este 7 órakor a Zene Lelke Lendván című koncerten Csordás Klára énekművész és az Anima Music kamarazenekar vonós ötös lép közönség elé a Zsiragógában.
1: Műsoron Wolfgang Amadeus Mozart Kis éjj zene című darabja, Benjamin Britten Simple Symphony, Astor Piazzolla dalok, Bartók Béla, Román népi táncok című művei szerepelnek. A belépés ingyenes lesz a Hétrétország programjára, amit a Nemzeti Kulturális Alap támogat. Álmaim a fában címmel nyílik meg, kedden 18 órai kezdettel Pál Franz Fafaragó művész önálló kiállítással Ljudska Pravica tér 11-es szám alatt. Augusztus 20-án csütörtökön a Vinárium Fesztivál jegyében a Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán. A koncert a Csillagok alatt című előadóestel várják a közönséget. A lendvai várfalat helyszínt az augusztus 21-i 18 órakor kezdődő Sunset Sips and Beats műsornak, ahol a látogatókat ízletes kulináris kínálat, koktélok és elektronikus zene várja.
0: A kulturális kitérő után most szomszédoljunk elsőként Magyarországon. Döntött a Magyar Alkotmánybíróság a 17. alkotmánymódosítás elfogadásával kapcsolatosan benyújtott panaszokról, és mindhárom beterjesztést elutasította, vagyis kimondta, hogy nem vizsgálhatják azokat érdemben.
1: Ezzel a gyakorlatban is jóváhagyták a Tisza kormány eddigi legjelentősebb alkotmánymódosítását, amely Súlyog Tamás leváltását, a 12 éves mandátum korlátot és az alkotmánybírók korhatárát is tartalmazta.
0: A lengyel buszbaleset 22 sérültjét hétfő éjszaka hazaszállítják Debrecenből, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes Miskolcon hétfőn. Katarzyna Kacperczyk elmondta, hogy a döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg.
1: A sérülteket egy speciális állami repülővel viszik Rzeszovba. 18-an Magyarországon maradnak, 5-en pedig már elhagyták az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés, hogy utazhatnak-e az éjszaka, vagy maradjanak a magyarországi kórházban. Mint ismert, a Medjugorjéből hazafelé tartó lengyel buszon 57 utas és két sofőr utazott. A jármű Mezőkeresztes közelében szenvedett balesetet, a tragédiában 12 ember meghalt, 10 súlyos sérülésekkel kerültek kórházba. További 37 utas könnyebben sérült meg. Az utasok többsége Lengyelország kárpátaljai Vajdaság nevű régiójából származott. A sofőrt jelenleg a rendőrségi fogdán tartják, a letartóztatásáról kedden dönthet a bíróság.
0: A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy augusztus 14-én, 15-én előre kitervelten, egymással összehangolva 10 helyszínen okoztak tüzet Zadár térségében. A hatóságok szerint nyílt lánggal és meggyújtott éghető anyagokkal idézték elő a bozót és erdőtüzeket, veszélybe sodorva emberek életét és jelentős vagyoni értékeket. Az ügybe bekapcsolódott az USKOK, a horvát korrupció és szervezet bűnözés elleni ügyészség is.
1: A 4 gyanúsítottat szombat este vették őrizetbe, nem sokkal azután, hogy bejelentés érkezett a rendőrséghez egy útmenti tűzgyújtásról Benkovác környékén. A rendőrök egy zadari rendszámú autóban találták meg őket. A házkutatások során fegyvereket is lefoglaltak. Az egyik férfinál félautomata puskát és lőszereket, egy másiknál pisztolyt találtak. Emellett több mobileszközt is vizsgálnak. Az elmúlt napokban több nagy erdő és bozót tűz is komoly károkat okozott Horvátországban. A legsúlyosabb Omis térségében keletkezett tűz, mint egy 1000 hektárt érintett. Egy ember halálát okozta, több mint 40-en megsérültek és több ezer embert kellett kimenekíteni. A hatóságok egyelőre nem kapcsolták össze ezeket az eseteket az adari gyújtogatási ügyjel.
0: 14. Leó a hétvégét nyári rezidenciáján Castel Gandolfóban töltötte, ahol a korábbi évek hagyományait követve nagy boldogasszony ünnepén szent misét mutatott be, majd vasárnap déli imádságot vezetett.
1: Olaszországban augusztus 15-e a Ferragosto, az év egyik legfontosabb ünnepe, amelyet sokan a családjukkal és barátaikkal a tengerparton vagy a hegyekben töltenek. A nyári csúcsidőszak miatt ilyenkor számos város szinte kiürül.
0: Uniós rovatunkban arról, hogy az Oroszország elleni szankciók jelentős kibővítését tervezi az Európai Unió az ősszel, jelentette ki hétfőn az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Die Welt című német lapnak adott interjúban. Moszkva Ukrajna ellen viselt háborújával intokolva a lépést.
1: Kaja Kallas elmondta, hogy a büntető intézkedések már így is több mint 1 billió euró kárt okoztak az oroszországi háborús gépezetnek, hozzátéve, hogy ősszel új, a háború kezdete óta minden eddiginél átfogóbb szankciós listát kíván beterjeszteni Brüsszelben, amit ha elfogadnak, egy csapásra harmadával növeli a büntető intézkedéssel sújtott orosz jogi és természetes személyek számát. Bár részletekre nem tért ki, a Reuters hírügynökség uniós diplomáciai forrásokra hivatkozva azt közölte, az új Moszkva hadiipari létesítmény célzó intézkedések keretében az Európai Külügyi Szolgálat mintegy 1600 oroszországi székhelyen rendelkező természetes és jogi személyt javasolna. A büntető intézkedések utazási és tranzakciós tilalmat, valamint vagyonbefagyasztást is tartalmaznának. Az EU mindez idáig már csaknem 3000 természetes és jogi személyt vont szankciók alá az ukrajnai háborúval összefüggésben, emlékeztetett a hírügynökség. A források szerint az EKS várhatóan szeptemberben terjeszti az új szankciós listát a tagállamok elé, mégpedig abban a reményben, hogy azt már akár októberben elfogadják.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy újabb holttesteket hoztak felszínre a kelet-indonéziai földrengés után a mentőcsapatok. A szombati 7,7-es erősségű földmozgás halálos áldozatainak a száma így legkevesebb 50-re emelkedett hétfőre.
1: Az egyik leginkább érintett régióban, Flores szigetén mintegy 5000 ember kényszerült otthona elhagyására, miután több száz ház megrongálódott. Egyes régiók áram és távközlési kapcsolat nélkül maradtak. A muszlim országban a túlnyomó részt katolikusok lakta Flores szigetét már 1992-ben is sújtotta egy 7,7-es erősségű földrengés. Akkor az esemény szökőárt váltott ki, és mintegy 2500 ember életét követelte.
2: Sport.
0: Az első ligás múra megerősítette együttműködését egy új stratégiai partnerrel. Ahogy a Muraszombati klub a honlapján is írta, közös jövőképet és hosszú távú megközelítést találtak Nebojša Nash-Subotić amerikai üzletemberrel. Néhány héttel ezelőtti balesete ellenére Primož Roglič is indul a Tour de France-on, amely ezen a szombaton kezdődik Monte Carlo-ban, jelentette a Gazzetta dello Sport. A Red Bull Bora-Hansgrohe csapata napokban jelenti be a Vuelta a España hivatalos versenyzőinek névsorát. Tadej Pogácsár, aki 2019 után visszatért a Tour de France-ra, szintén rajthoz áll Monte Carlo-ban. Megvásárolta Nadir Benbouali játékjogát a Pyramids FC, így a labdarúgó NB1-ben címvédő Eto'o FC algériai válogatott csatára az egyiptomi élvonalban folytatja.
1: Időjárás. Éjszaka átmenetileg megszűnik a csapadék, s megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A párássá váló levegőben reggelre a síkvidékeken köd képződik. Kedden felhős, napos időszakok váltakozására lehet számítani. Délután és este, főleg északon záporok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 18 fok, a legmagasabb napi hőmérséklet 23 és 28 fok között váltakozik. Az Adria mentén 30 Celsius fok várható.
2: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma Jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekkel az eseményekkel indult az új munkahét Szlovéniában és a nagyvilágban. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést!

Ez a Zenében Otthon, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal is fél órára jöttem sok-sok jó zenével és aktuális friss hírekkel. Sokba került Ed Sheerannek, hogy nem volt biztosítás az Oldtimer autóján. Az énekes ugyanis nem kötött érvényes biztosítást az Aston Martinjára, amíg az autó restaurálás alatt állt. Ed Sheerant a Bradfordi Magisztrátusi Bíróság szankcionálta, miután 1966-os évjáratú veterán autója tévedésből biztosítás nélkül maradt, miközben elektromos autóvá alakították át. A bírósághoz intézett levelében Sheeran elmagyarázta, hogy úgy gondolta, az autót a szerviz biztosítása fedezi, továbbá az Aston Martin az elmúlt 5 évben nem közlekedett közúton. A 35 éves zenész ennek ellenére bűnösnek vallotta magát abban, hogy olyan gépjármű tulajdonosa volt, amely nem felelt meg a kötelező gépjármű biztosításra vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Jacqueline Whitley bíró ezért 666 fontos pénzbírságot szabott ki rá, emellett 100 font bírósági költséget, valamint további 266 fontos, az áldozatok javára fizetendő pótdíjat is megállapított.

Ezoterikus hangulatú esküvőre készül Harry Styles és Zoe Kravitz. Styles és Kravitz mindössze 8 hónappal azután jegyezte el egymást, hogy 2025 nyarán randizni kezdtek, most pedig úgy tűnik, újabb szintet lépnek a kapcsolatukban. A pár mindössze 8 hónappal azután jegyezte el egymást, hogy 2025 nyarán randizni kezdtek. Bár Zoe Kravitz és Harry Styles láthatóan elválaszthatatlanok, már is olyan pletykák kaptak szányra, amelyek szerint kapcsolatuk inkább gondosan megtervezett PR fogás, mint valódi románc. Harry Styles és Zoe Kravitz azonban nem hagyják, hogy a pletykák és feltételezések elrontsák a kedvüket. A források szerint a pár azt szeretné, hogy a nagy napjuk hiteles és pozitív energiával teli legyen, ezért számos apró rituálé is helyet kap majd az esküvőjükön.

The Weeknd meggondolta magát. Úgy tűnik, az énekes mégsem akarja lezárni színpadi alter egója korszakát, és továbbra is The Weeknd-ként szeretné folytatni zenei pályafutását. A kanadai énekes a svédországi Stockholmban az After Hours Still Done turné egyik koncertjén beszélt arról rajongóinak, hogy a jövőben is The Weeknd-ként szeretne színpadra állni. Soha nem fogok eltűnni. Túlságosan szeretem ezt ahhoz, hogy eltűnjek. Egy kicsit megpróbálkoztam a visszavonulással, és nem tetszett, ahogy éreztem magam tőle. Örökké itt leszek veletek, mondta az előadó, akinek valódi neve Abel Tesfaye. Az előadó amúgy 2025-ben jelentette meg 6. stúdióalbumát Hurry Up Tomorrow címmel.

0: Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a magyar könnyűzenei élet neves képviselői zenélnek. Augusztus 20-án 17 órától DJ-k kezdik a programot, az esti fényshow és a tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a show után a parlament előtt is elindul a buli. A Kossuth tér diszkótér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örökzöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. Fellép az Anima Sun System is, mellettük Jumo Daddy és meglepetés vendégek várják a közönséget. A Margit szigeti Beats sziget programján augusztus 20-án 16 órakor Déva, azaz Takás Dorina szerepel, majd 17 óra 30 perccel a Random Trip következik, amely ezúttal egy különleges LGT blokkal tisztelek Presser Gábor zenekara előtt, felidézve az LGT legmeghatározóbb korszakait. 19 órakor színpadra lép a Bobán Markovics orkesztár, a balkáni részfúvós zene egyik legendás formációja. Az esti látványshow után a Queen Beat koncertet, amely több mint három évtizede a magyar alternatív rock szintér egyik legmeghatározóbb zenekara. Az estét pedig Infra Gandhi zárja majd.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjünk.

azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó, szilánkos mennyország.

Emlékpadot kapott Fenyő Miklós Zamárdiban. A zenésznek nyaralója volt a balatoni városban. Állandó emlékhelyet állított Zamárdi városa és a Strandfesztivál Fenyő Miklósnak, ezt írja a közleményében a rendezvény. A Balaton partján felállított kockás napszemüveget formázó emlékpad a Hungária legendás korszakát idézi, amikor Fenyőék igazán egyedi megjelenésükkel meghódították a magyar közönséget, írták a műről. A fesztivál 4 napjára Zamárdiban utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól. Különleges gesztus, hogy DJ Palotai idén is fellépőként szerepel a Strand programjában, ugyanis a neki járó tiszteletdíjjal a Strand Fesztivál idén is a művész család

Deák Zoli, a 30Y zenekar alapítója, dalainak szerzője, szövegírója, énekes, gitáros, zenész, irodalmár, író, egyetemi docens, számos kulturális projekt, pódium előadás megálmodója és szereplője, egy igazi reneszánsz ember, aki augusztus 14-én Őribe, a Hétrétországba is elhozta önálló estjét. Zoli szerzői munkásságának ezt az önálló estjét évek óta rendszeresen játsza, de mindig a saját és a hely hangulatához igazítja. Tehát nincsen kőbevésve semmi, az előadások emberközeliek, közvetlenek, és így volt ez Őri Szentpéteren is.

Ross Stewart lemondta búcsú turnéja minden hátralévő koncertjét szívműtétje után, miután egy rutin jellegű szívbeavatkozáson esett át. A 81 éves brit rockénekesnél koszorú érbe stentet helyeztek be, és orvosai 4 hetes pihenést írtak elő számára. A sikeres beavatkozást követően közölte a rajongóival, hogy a következő hetekre tervezett fellépéseit sem tudja megtartani. A mostani kényszerpihenő különösen azért jelentős, mert Ross Stewart az utóbbi időszakban már többször is kénytelen volt módosítani koncertprogramját egészségi okok miatt.

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából. Muravidéki Magyar Rádió.
1: 18:53 a pontos idő, augusztus 17-e van, péntek, a délutáni csapat pedig búcsúzik lassacskán. Ugyanis 7-kor esti mese után a magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése és az esti műsor folyamán még jobbnál jobb zenék várják itt Önöket a Muravidéki Magyar Rádióban, úgyhogy érdemes a folytatásban is a készülékek mellett maradni. Mi pedig akkor búcsúzunk, a zenei válogatást Lebár Teodor készítette, ő volt egyben a délutáni műsor hangtechnikus. Is. A délutáni híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, a műsorvezető Gönc Tamara volt. Mi megköszönjük figyelmüket, és mindenkinek további kellemes estét kívánunk. Ha az utakon vannak, akkor vezessenek óvatosan, ha pedig otthon, akkor ugye arra lehet számítani, hogy az esti órákban érkezik talán egy kisebb vihar, vagy legalábbis csapadék mindenképpen a jelentések alapján. Úgyhogy vigyázzanak saját magukra, az utakon is, másutt is, mi pedig akkor köszönjük figyelmüket, további kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Móra Ferenc, az utolsó szegedi bék. Azt beszéli az írás, hogy a régi világban Szegeden is török volt az úr másfél száz esztendeig. Noha azt beszéli, ebben nem is hazudik. Még most is megvan valamekkora szöglete a szegedi várnak, amit Kontyos atyámfiaink rakadtak annak idején a Tisza parton. Aki nekem nem hiszi el, hát megnézheti saját szemével. El is olvashatja, ami rá van írva a kő küszöbére. Öt török, öt görögöt dögönyöz döbörögve. Hanem az írás azt is mondja, hogy a német kergette ki ebből a várból a törököt. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem így volt, én bizony meg nem mondom, mert akkoriban nem jártam arra felé. Annyit azonban mondhatok, hogy seregbíró Csősz István másképp tudja az igazságot. Az pedig már csak okos ember, nem hiába, hogy a nagyapja is kukorica Csősz volt. Olyan ember az, hogy ha a kezébe veszi a paprikás szalonnát meg a karai kenyeret, éppen egyszerre fogy el mind a kettő. Nehéz tudomány pedig ez, akárki megpróbálhatja. Úgy volt az, beszéli seregbíró Csősz István, hogy Pali Bégnek hívták a kapitányt. De csak Pali Bégnek mondták azt a magyarok, mert itt szebben esik a szó. Egyéb szép úgyse volt a jámboron, csak a neve. Karcsú derek a mellett akármelyik káposztáskád elszégyelhette volna magát, feje akkora, hogy sütnivaló tököt nem látni nagyobbat a kukorica földön. Volt is akkora süvege, mint valami gólyafészek, a gyémánt boglár se kisebb rajta, mint az öklön. Többet is lehetett látni a süveget, mint a bégurat. Nem igen esett neki kedvére a séta. Egész nap bent hűsölt a bíborháló szobában, csak a szerecseninasától küldözgette ki még a parancsot is. S hogy nagyobb legyen a parancsa foganatja. Olyankor mindig a fejébe nyomta a gyémántos süveget a szerecseninasnak. Mintha csak engem látnátok, ha a süvegem látjátok. Bizony hasra is vágódtak a vitéztörök katonák a süveg előtt eszük nélkül. Mert kegyetlen jó ember volt a Bali Bég, egy cseppet se fösvényeskedett a mogyoró faháljal, még ha nem viszketett is a katonák talpa. Jaj, nagyságos Bég, bukik be hozzája egyszer az inasa. Gyere hát, láss csodát! Bali Bég rákoppantott a csibukja nyelivel a szerecsen borotvált fejére. Mi csodát, te inas! Jaj, nagyságos Bég, hát az csak a szem láthatja, nyelv ki nem mondhatja. Na, majd kiküldöm a süvegemet, ásított Bali Bég. Életem, halálom kezedbe ajánlom, nagyságos Bég uram, hát méltóztassék azt a saját tündöklő szemeddel megtekinteni, mert olyat nem minden nap látni, amilyet most a Tisza hídján. Mit volt mit tenni, fejébe nyomta Bali Bég a gólyafészket, belebújt az aranyos papucsába, kicsoszogott a Tisza hídjára. Mit látott, uram teremtőm? Ül a híd szélén egy szegény ember, s eszi a szőlőt a szegedi halbicskával. Egy szem, egy kapás, egy szem, egy kapás, de olyan sebesen hányja befelé a szőlőt, hogy káprázik bele a szeme az embernek. Bali Bég leült a híd másik szélére, szemben a szegény emberrel. Úgy eltátotta a száját, hogy majd kiesett rajta a feje, ami pedig nagy szó. Nézte a szegény embert, hogy majd felét leette már a gerezről a szőlőnek, s hirtelen felé bökött az ujjával. Kuk, szegény ember! Szegény ember letette a bicskát, s rávetette szemét a törökre. Miért ijeszgeted a szegény embert, nagyságos Pali Bég? Azt néztem, szegény ember, ugyan megszúrod-e magad ijettedben azzal a halbicskával? Jó van, hát nem szól a szegény ember semmit, csak bicska hegyezi tovább is a szőlőt. Pali Bég kitátja megint a száját akkorára, mint egy kapu. Egyszer csak hirtelen felé kap a szegény ember a halbicskával. Kuk, nagyságos Pali Bég! Nem is kellett egyéb a nagyságos Bali Bégnek, ilyettében úgy lefordult a hídról, hogy meg se állt, míg a Tisza fenekére nem ért. Egáj, bolond török, hiszen csak azt néztem, becsukod-e ilyettedben a szádat, kapkodott utána a szegény ember, de már csak a gyémántos süveget bírta elkapni belőle. Se baj, hát leszek én a gazdája ennek is. mondta a szegény ember, a fejébe csapva a süveget, felballagott a várba, ahol mind hasra vágódtak előtte a jámbor török katonák. A szegény ember kevélyen megsodorta bajuszát. Azt üzente a nagyságos palibég, hogy nyomban hazatakarodjatok a hazátokba. Még házpásztort se találjon itt közületek, ő maga is majd utánatok mén, csak még egy kicsit hűtőzik a Tiszában. Na, úgy elfüstöltek onnan a törökök, mint nap elől a köd. Ki mert volna ellenkezni a nagyságos balibék süvegével? Hát így volt ez, nem másképp, mondja seregbíró Csősz István. Azért szereti a szegedi ember ma is annyira a halbicskát.
1: Itt a vége, most jön vele.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
7: Hét magyar nótája.

mert akarlak, hogy ne állj.

én is úgy.

olyan jó, hogy megöregszik, meglél. Nem szökik el a gyöngy sor a színér.

sose tudtam a fejemből kiverni, hogy

A csárdában, nagyobb útilában.

Szakadjon rá a csillagot, ha nem vagyok elég szép, szakadjon.

szavam legyen törvény. Igazán.

Javítsátok, ha tudjátok két felé a szívemet. Elvégi ház, úgy csalogat, integet. Szakítsátok.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A rövidfilmek Bográcsa második estéjén az érdeklődés központjába Theodor Toth, Lang, egy olajvállalat története című dokumentumfilmje került. Az idén érettségizett alkotó első filmes tapasztalatait gyerekszereplőként szerezte a Horváth Botka Áron által rendezett Vészna díjas Részecskék című kisfilmben. A fiatal alkotót, valamint Meszelics Júlia design kurátort, aki a vendéggel folytatott beszélgetést az esten, Botka Ágnes kérdezte.
3: A díjat, ugye az arany elismerést ugye az országos szinten a kutató munka nyerte el, ami keretében többek között készült a film is. Az előzményekről talán annyit, hogy tavaly június környékén kezdődött maga a projekt, akkor kezdtük gyűjteni az információkat, feldolgozni őket nagyon sok különböző forrásból, és akkor ugye februárban volt az első leadás, a régiós verseny, ha nagyon jó eredményt értünk el, hiszen minden pontot megkaptunk, utána pedig az országos versenyen pedig ugye arany elismerést. A régiós versenynek ugye az ott a neve, hogy Mladizan Predek Maribora, valamint akkor Tekma Vanyar az Iszkavalnik Nalok Szlovénia. Nagy mennyiségű ugye, archívumot néztünk át, a Lendvai TV archívumát, a Népújság archívumát, ugye most 70 éves, olyan könyveket, amiket maga a vállalat adott ki, vagy ugye könyveket, amik később akkor jöttek ugye a 70 éves évfordulóra, a NAFTA tevékenységnek az évfordulójára. Mi ugye jobban a vállalatra koncentráltunk, nem annyira magára a NAFTA tevékenységre ugye itt nálunk. Feldolgoztunk ugye különböző interjúkat is, volt munkatársakkal ugye Bogdán József és Zag József urral, valamint különböző történeteket, fotókat, amiket így kaptunk mindenféle forrásból.
4: Egy nagyon érzékeny és nagyon megtisztelő módon, és erről beszélgettünk a fiatal alkotóval, aki még csak most fogja megkezdeni az egyetemi oktatását, de annak ellenére egy olyan fantasztikus dokumentumfilmet rendezett, hogy ritka, aki ilyen érzékenységgel tudja megérinteni a lokális ipari és egyben kulturális hagyatékot.
3: Az derült ki, hogy a vállalat az egyik legfontosabb pillére volt ugye Lendvának ebben az időszakban, nem is Lendvának, hanem Jugoszláviának, Szlovéniának, talán egy időben Közép-Európának is, és ez egy olyan dolog, amit ápolni kell, amit meg kell tartani, amit nem szabad elfeledni, eltolni valahová, egy porosodó dobozba, hanem elő kell venni, meg kell mutatni a világnak, az országnak, hogy tudjuk, és hogy lássuk, hogy milyen fontosak voltunk igazából, és még mai napig is milyen fontosak vagyunk.
5: Ahhoz, hogy egy dokumentumfilm összeálljon, milyen tudásra volt szükség?
3: Elővettem az összes tudásomat, amin volt igazából, amit legtöbbet ugye az utolsó 4 évben kaptam a középiskolás éveimben, valamint amit talán kicsit a Részecskéktől is ugye megmaradott, ugye az első úgymond filmemtől. Különböző aspektusokból ugye meg kellett közelíteni, mint ugye mind rendező, mind operatőr, mind vágó, mind ugye az összes ilyen szerep, ugye, be kellett tölteni valami fajta módon. Egy nagyon érdekes utazás volt, egy nagyon tartalmas, sokat tanultam, és még remélem, hogy sokat is fogok, és hogy ezt mind fel tudom használni jövőben más hasonló projektekre is.
5: Mekkora anyag gyűlt össze, amit aztán egy negyed órába kellett sűríteni?
3: Videófelvétel materiálunk volt több mint 3,5 óra. Talán meg volt szerintem még a 4 is, szóval tényleg rengeteg anyagunk volt, ugye itten beleszámolva az archívum felvételeket, valamint azokat a felvételeket, amiket ugye mi készítettünk, és a legnehezebb része ennek az volt, hogy kiválogatni, hogy mi érdemli meg ugye aztán, hogy bekerüljön a filmbe, hogy megmutassuk ugye a közönségnek, mi az, ami a legfontosabb, és utána ezt egy érthető egészbe összefoglalni.
5: Ami a vágást illeti, hogyan sikerült a kutatómunkát, illetve a most begyűjtött anyagot összeilleszteni az archivált anyaggal?
3: Figyelni kellett sok mindenre, hiszen ugye a régi formátum, ugye a különböző kazetták, azok ugye teljesen más formában íródtak, ugye, mint a mai digitális felvételek. Ezeket teljesen digitalizálni kellett, fel kellett őket dolgozni, ugye hozzá kellett igazítani magát a formátumát, ugye 4:3-asról 16:9-re. Figyelni kellett ugye a képecségeknek a frissítésére, meg minden technikai dologra. De amikor ugye ezt egyszer ugye feldolgoztuk a teljes anyagot, és utána már akkor könnyebben használtuk fel a felvételeket akkor a vágásnál.
2: A tanuló fiatalok számára legalább a nyári szünidőben jól jöhet a diákmunkával szerzett plusz bevétel. Sokan vannak olyanok is, akik ezzel egészítik ki a megélhetésüket, tehát évközben is dolgoznak. A diákmunkakeresletről és az órabérekről, valamint a muravidéki munkalehetőségekről következik összeállítás Cigán Szilviától.
6: Szlovéniában évente közel 100 000 fiatal végez legalább egy órányi diákmunkát, ami az iskolába járó fiatalok mintegy kétharmadát jelenti. Az idei 5780 fiatal bevonásával készült felmérés szerint a diákok átlagosan heti 8, havonta pedig mintegy 35 órát dolgoznak, vagyis évente körülbelül 425 órát teljesítenek valamilyen munkahelyen. A tanulás azonban továbbra is elsődleges számukra, a diákmunka pedig elsősorban tapasztalatszerzést és saját jövedelmet jelent. Az idei év egyik legfontosabb változása, hogy a diákmunka átlagos óradíja először haladta meg a 10 eurót. Áprilisban az átlagos bruttó órabér 10,20 € volt, ami 7,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A legjobban fizetett munkák óradíja meghaladja 15 eurót. Közben február óta a törvényes minimális óradíj is 2 centtel kevesebb, mint 9 euró brutto, ami nettó 7,73 € jelent a diáknak. A fiatalok számára azonban nem kizárólag a kereset számít. Az idei felmérés szerint 70%-uk elsősorban munkatapasztalatot szeretne szerezni. Ugyan ennyien pedig a nagyobb pénzügyi önállóság miatt dolgoznak. A munkáltatók számára pedig a diákmunka egyre inkább a későbbi munkaerőtoborzás egyik lehetősége. A fiatalok 62%-a tanulmányai befejezése után annál a munkáltatónál kapja első állását, ahol korábban diákmunkát végzett. A munkakínálat is változik. A hagyományos, elsősorban vendéglátásban és turizmusban kínált munkák továbbra is számosak, de egyre több a tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai jellegű lehetőség is, például az informatika, a mérnöki területek, az egészségügy vagy a digitális marketing területén. A kisebb létszámú fiatal generációk miatt a munkáltatók egyre nehezebben találnak elegendő jelentkezőt, ezért magasabb órabérekkel, étkezéssel, ingyenes parkolással, mentorálással és a későbbi alkalmazás lehetőségével is igyekeznek vonzóbbá tenni a munkát. A Muravidéken szintén élénk a diák munkapiaca. A Muraszombatban működő Pomurszki Studentski Szerviz több évtizede közvetít munkát a fiataloknak, és a régióban különösen a vendéglátásban, turizmusban, kereskedelemben, termelésben és logisztikában kínálnak diákmunkát. Nyáron a szezonális munkák száma is jelentősen megnő. A muravidéki kínálatban a törvényes minimális óradíj mellett több 9-12 eurós, illetve ennél magasabb bruttó órabérű munka is található. Ez azt mutatja, hogy a helyi munkáltatók is kénytelenek alkalmazkodni a munkaerőhiányhoz, és a diákokért egyre inkább versenyeznek. A diákmunka nem csak rövid távú kereseti lehetőség, a nyugdíj szempontjából is számít. A diákmunka után fizetett nyugdíjbiztosítási járólék beszámít a nyugdíjbiztosítási időbe. Az adatok szerint ez átlagosan évi 2,5 hónapot jelent. A nyugdíjkassa 2025-ben mintegy 89 millió euró bevételhez jutott a diákmunkából származó járólékokból. Az adózásnál ugyanakkor fontosak a jövedelmi határok. 2026-ban az a diák, akit szülei az adóbevallásban nem tüntetnek fel eltartott családtagként, legfeljebb 15.659 euró bruttó éves jövedelmet szerezhetett úgy, hogy még nem kell személyi jövedelem adót fizetnie. A szüleik által eltartottként érvényesített 26 év alatti diákoknál ez a határ 5.110 euró. A felmérés szerint a fiatalok tavaly átlagosan havi 264 euró nettót, vagyis évente mintegy 3100 euró nettó jövedelmet kerestek diákmunkával. A tendencia pedig egyértelmű. A diákmunka már nem csupán nyári pénzkereseti lehetőség, hanem sok fiatal számára az önállósodás, a szakmai tapasztalatszerzés és a későbbi elhelyezkedés első fontos lépcsője.
2: A Križevci községhez tartozó Éjjelsőci településen a Szlovén Köztársaság élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és növényvédelmi hivatala egy szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaság ellenőrzése során olyan körülményeket állapított meg, amelyek az állatok súlyos elhanyagolásának, illetve állatkínzásnak a gyanúját vetik fel. A hivatal ezért az ügyben eljárást indított. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
7: A Szlovén Köztársaság élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és növényvédelmi hivatala bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést végzett a Križevci községhez tartozó Éjjelsőci település egyik szarvasmarha tenyésztő gazdaságában. Az ellenőrzés során olyan körülményeket állapítottak meg, amelyek az állatok súlyos elhanyagolásának, illetve bántalmazásának gyanújára utalnak. A gazdaságban 5 elhullott szarvasmarhát találtak, további 3 állat pedig nagyon rossz tartási és egészségi állapotban volt. Egy állatot súlyos egészségi állapota miatt el kellett altatni. A 2 életben maradt szarvasmarhát az állatok jólétének védelme érdekében haladéktalanul és véglegesen elvették a tartójától, majd egy átmeneti istállóba szállították őket. Ott megfelelő állatorvosi ellátást és elhelyezést biztosítanak számukra. Az elhullott állatok tetemeit a Ljubljanai Egyetem állatorvostudományi karára szállították, ahol vizsgálatokkal próbálják megállapítani az elhullás okát, emellett az esetleges további eljárásokhoz szükséges bizonyítékokat is biztosítják. A hivatal egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy pontosan milyen körülmények között tartották az állatokat, illetve mi vezetett az elhullásukhoz. A hivatal közlése szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van, és a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakértői vizsgálatok eredménye alapján teszik meg a szükséges intézkedéseket. Az ügyben azonban van egy különösen figyelemre méltó körülmény. A Vesznik heti lap nem hivatalos információi szerint az érintett gazda szarvasmarha tenyésztési szakértő és a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet alkalmazottja. Az eset kapcsán megszólalt a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara is. A kamara közleményében elfogadhatatlannak nevezte a szarvasmarhák súlyos bántalmazásának gyanúját, és azt várja az illetékes hatóságoktól, hogy az ügyet teljes körűen vizsgálják ki. Amennyiben jogsértést állapítanak meg, a törvényben előírt eljárásokat következetesen végre kell hajtani. A kamara ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedi esetről van szó, amely nem tükrözi a teljes szlovén állattenyésztési ágazat helyzetét. Mint fogalmaztak, a szlovén gazdák túlnyomó többsége felelősségteljesen és szakmailag megfelelő módon gondolkodik állatairól, hiszen az állatok egészsége és jóléte a felelős állattartás alapja. A kamara szerint az egyedi esetek nem szolgálhatnak alapul a teljes szlovén mezőgazdaság vagy az állattartók megbélyegzésére. Ugyanakkor hangsúlyozták, az állatok elhanyagolásának és bántalmazásának minden formájával szemben zéró toleranciát kell alkalmazni.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Cigán Szilvia és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

marad tovább éppen, de ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg én nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elbeszél. Közös univerzumunk,

Ugye kezdhetünk újból minden, s jöhet a jó. Vagy hazudhatnád, hogy lehet újra szép.

te jó nagyon elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjé, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom mi ez, de jó.

0: Mi van ma ember? 20 perc várakrát készül ma hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

Újvidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: zene, csak az élele.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életem, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

örökségünk. Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk!